0: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
1: Micsoda?
2: Vagy ezt most találtuk ki?
0: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
2: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
0: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
2: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
0: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
2: Rádió 88.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Halihó, szép jó reggelt kívánok! Indul már is a Café 88 hétvége itt a Rádió 88-ban, a Magyar Dalok hétvégén, úgyhogy nagy dózisban érkeznek ma is magyar felvételek a hosszú hétvégén, hiszen ugye államalapításunk ünnepét ünnepeltük csütörtökön, és persze a szülinapi köszöntő üzenetek is jöhetnek a szombatban a Bányai Cukrászda meglepetéséért. Egészen 9 óráig várom ezeket SMS-ben a 0632998888-ra.
2: Indul a Café 88 hétvége a Rádió 88-ban.
0: Tudj meg mindent Szegedről és környékünkről.
1: 2026. augusztus 22-én pedig valóban indul a Café 88 hétvége itt a Rádió 88-ban. Az első órában is sok izgalmas tartalommal készülünk. Mozart, Beethoven és Vivaldi művei is fölcsendülnek majd szeptember végén Szegeden. Hogy minek apropójából? A végére járunk. Az AI-jal keresik a daganatos áttétek forrását a szegedi kutatók. Ezzel a témával is foglalkozunk. Petíció indult a tervezett ipari, logisztikai és közlekedési fejlesztések miatt Szegeden, ezt a témát is érintjük, valamint egy fekete komédia és a zenés vígjáték is szóba kerül, jön a Szegedi Pince Színház jubileumi évada. Ezzel foglalkozunk, valamint arra is kíváncsiak vagyunk, hogy mi a véleményed az elektromos rollerekről a városi forgalomban. A Facebookon is ott a kérdés, vagy SMS-ben is válaszolhatsz a 0632998888-ra, és jönnek a kedvencek Lawrence Welch és Calvin Harris közöse, a Sweet Nothing. Az infók után teljes hosszában szólat a mikrofonnál Szeri Csaba.
3: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
4: Biztonsági öv és...
2: Rádió 88, az életünk része.
4: Na ez az! Let's go!
0: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
5: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
2: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
0: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
0: Rádió 88. Az életünk része.
6: Új tantermekkel és közösségi terekkel bővül a Tiszaszigeti Szent Antal Katolikus Általános Iskola. Rendőröket próbált elgázolni egy ámokfutó a Balatonnál, és 5 éve egy tóban él egy 16 éves indiai fiú. Jó reggelt kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. Új tantermekkel és közösségi terekkel bővül a Tiszaszigeti Szent Antal Katolikus Általános Iskola. A diákok így modernebb, tágasabb és akadálymentesített környezetben tanulhatnak. A 280 millió forintos beruházás részeként egy 260 négyzetméteres új épületrész készül aulával, informatikai teremmel, fejlesztő szobával és új vizes blokkokkal. A korszerűsítés a tervek szerint 2026 végére készül el. Strémi Zsuzsanna pályázati referens az intézmények megtartó erejéről beszélt.
7: Az, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegye ilyen nagy mennyiségű intézményt tart fenn, és támogatja azt, hogy a kis települések is megtarthassák az intézményeiket. Nagyon fontos ez az ott élő fiatal családoknak, hiszen egyfajta megtartó ereje van ezeknek az intézményeknek.
6: Életének 82. évében elhunyt Gila Ferenc, szakközgazdász, Szegedváros volt önkormányzati képviselője, az örökös Petőfi telepért díj kitüntetettje. 1994 és 2014 között 20 éven át szolgált a Szeged, valamint kiemelten Baktó, Új-Petőfi telep és Petőfi telep térséget önkormányzati képviselőként. Neve összefoglalva

0: felújítása, valamint számos helyi kulturális és közösségi hagyomány elindítása. A búcsúztatás és a temetés időpontjáról a család a későbbiekben ad tájékoztatást. Lövések dördültek, és több szolgálati gépjármű is összetört augusztus 20-án késő délután a Balaton északi partján, amikor egy imbolyogva közlekedő autó sofőrje próbált elmenekülni a rendőri intézkedés elől. A férfi Tihanyban a kerékpárútra hajtva megpróbálta elütni az egyenruhásokat, majd a kilőtt kerekű járművel tovább menekülve több rendőrautónak is nekiütközött Balatonfüreden, mielőtt egy villanyoszlop megállította volna. Az összecsapás és a hajsza során 4 rendőr könnyebben megsérült, míg a menekülő jármű vezetőjét a helyszíni ellátást követően kórházba szállították. És végül órákon át a vízben tartózkodik, sőt még ott is eszik egy indiai tinédzser. A 16 éves fiatal nem véletlenül tölti idejének nagy részét egy tóban, így próbálja enyhíteni a bőrén jelentkező fájdalmas égető érzést. A fiú családja az elmúlt években több kórházba és hagyományos gyógyítóhoz is elvitte, de eddig senki nem tudta megállapítani, mi okozza a panaszait. A történet a közösségi médiában is nagy figyelmet kapott és felkeltette India egyik leggazdagabb emberének érdeklődését, aki állítólag megszervezte, hogy a fiút szakorvosok vizsgálják meg. Az orvosok szerint felmerülhet egy ritka betegség gyanúja, de a pontos diagnózis egyelőre nem ismert. Enyhül a hőség a hosszú hétvége második felében Szegeden. Sajnos számottevő esőre továbbra sem számíthatunk, de megélénkül a szél, ami némi felfrissülést jelenthet. Délután 31 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: 2026. augusztus 21-én már is indul a Café 88 hétvége, benne pedig Calvin Harris, Florence Welch és a Sweet Nothing-gal kezdünk. Üdv a mikrofonnál Szeri Csaba.
3: Szeged kedvenc zenéi.
1: Nyár.
3: Szeged.
1: Rádió 88.
3: Az

0: A Soulwave miattad egy című dala a Café 88 hétvégében, a magyar dalok hétvégén sok-sok magyar felvételre lehet számítani. Az imént is egy ilyen szólt, és jön még jó néhány. Na de a Café 88 hétvégében jó néhány izgalmas téma is érkezik. Mozart, Beethoven és Vivaldi művei is fölcsendülnek ugyanis majd szeptember végén a Szent Gellért komoly zenei fesztiválon Szegeden. A fesztivált 2008-ban Robert Bachmann svájci zeneszerző karmester és Kis Rigó László Szeged csanádi püspök alapította. A céljuk az volt, hogy Szeged komoly zenei életét egy nemzetközi rangú rendezvénnyel gazdagítsák. A koncertsorozatnak a szegedi Dóm ad otthont szeptember 22 és 30 között. Strémi Zsuzsanna koordinátor az idei fellépőkről beszélt Bisztricki Sárának.
1: Ismét lesz Szent Gellért komoly zenei fesztivál. Hányadik alkalommal rendezik meg, és hogyan indult a fesztivál története?
2: Az idei évben a Szeged Csanádi Egyházmegye 19. alkalommal rendezi meg a Szent Gellért nemzetközi komoly zenei fesztivált. Ez Robert Bachmann és dr. Kis Rigó László püspökatya indította útjára, és ezen alkalomból természetesen Szent Gellértre, a Szeged Csanádi Egyházmegye megalapítójára emlékezünk ezzel az eseménnyel.
1: Mi lehet a sikernek az oka, ami miatt már 19. alkalommal tartják meg a rendezvényt?
2: Úgy vélem, hogy a fesztiválnak maga a helyszíne, amely egy olyan különleges helyszín, mint a Szegedi Dóm, amely azt gondolom mindenki egyetért ezzel, hogy Szeged egyik legszebb és legpatinásabb helyszíne. Az ide látogató vendégek, akik részesei ennek a komoly zenei rendezvénynek, egy olyan élménnyel gazdagodhatnak az esemény során, amely nem pusztán magának a zenének a hangjain keresztül éri el őket, hanem egy olyan különleges élmény, amely sehol máshol nem érhető tetten, kizárólag csak a Szegedi Dómban.
1: Az előző évek alapján érkeztek visszajelzések a fesztivállal kapcsolatban. Mit gondolnak erről a szegediek?
2: Azok, akik részesei ennek az eseménynek, ők évek óta visszajárnak a Szegedi Dómba, és hallgatják Beethoventől, Chopintől, Brahmstól, Vivaldin keresztül, Mozartig azokat a zenei darabokat, amelyek azt gondolom, hogy mindannyiuk számára nagyon nagy élményt jelentenek. Ezért van az, hogy az elmúlt évben is minden egyes eseményünk alkalmával megtelt a Szegedi Dóm, és természetesen várják azokat a fellépőket, akik az idei évben is ellátogatnak hozzá.
1: Idén kik lesznek a fellépők, kikre készülhetnek a zenekedvelők?
2: Az idei programsorozatnak is rangos előadói lesznek. A külföldiek mellett a rendezvény művészeti igazgatója, Jon Kukli, mindig olyan fiatal tehetségeket vonultat fel Szegeden, akik lehetőséget kapnak arra, hogy bemutatkozzanak, és aztán a közönség szeretete visszahívja ezeket a fellépőket Szeged városába. Az Anima Muzika kamarazenekar az elmúlt évben is vendégünk volt, de az eseményt Tóth Mónika barokk együttese nyitja a Szegedi Dómban egy barokk estel.
1: Van-e valamilyen különlegesség az idei fesztiválban?
2: Minden évben ugyanarra a forgatókönyvre építjük föl a rendezvényünket. Az idei évben is, mint ahogyan az elmúlt években, kettő nagy szimfonikus koncerttel várjuk a Szegedi Dómba a látogatókat. Minden évben, most már évek óta egy-egy barokkes színesíti ezt a rendezvényt, de természetesen a zene mellett megjelennek tudományos előadások is. Janka Zoltán és Párduc Árpád professzorok minden évben nagyon nagy szeretettel készülnek egy-egy igazán nagy élménynyújtó tudományos előadással a zenével kapcsolatban, a zene és a tudomány kapcsolatáról. Az idei évben a Hódmezővásárhelyi Katonazenekar is egy nagyon nívós programmal készül a Szegedi Dómba, ami kuriózuma lesz az idei évnek, azt kell mondjam, de mint ahogyan az elmúlt években már megszokhatta a hozzánk látogató közönség, egy jótékonysági koncert is része a Szent Gellért Fesztiválnak, hiszen a korábban érkeztem alapítvány minden évben a Dómban rendezi meg azt a jótékonysági koncertjét, amiben egy nagyon jelentős célt határoznak meg, és amely lehetőséget biztosít arra, hogy felhasználják az itt befolyt összeget azokra a célokra, amelyek ebben az évben kitűztek maguk elé.
1: Miért tartják fontosnak, hogy a zene és a tudomány összekapcsolódjon a komoly zenei fesztivál keretében?
2: Én azt gondolom, hogy azok, akik ellátogatnak, azok a zenekedvelő emberek szeretik ezt tudományosan is megalapozva hallani azt, hogy a zenének milyen építő, adott esetben milyen egészségmegőrző szerepe van. Egyébként több előadáson is hallhattuk már a két professzor előadásában, és azt gondolom, hogy mindenki számára, aki ellátogat, ez az élmény egy kulturális találkozás és egy nagyon jelentős feltöltődés is, és ezek a tudományos előadások azt gondolom, hogy nagyon jelentősen alá is támasztják.
1: Mikor és hol lesz pontosan az idei Szent Gellért Komoly Zenei Fesztivál?
2: A Szent Gellért Fesztivál szeptember 22 és szeptember 30 között zajlik a Szegedi Dómban. Egy alkalommal fogunk elkirándulni a Vántus Zenei Iskolánkba, ahol egy kamarakoncert lesz. A részletes programot pedig a kedves közönség a szentgellértfesztivál.hu honlapon nézheti és követheti nyomon.
0: Komoly zene rajongóknak úgy tűnik, hogy első osztályú élményben lesz tehát részük szeptember végén Szegeden. Én pedig kíváncsi vagyok arra, hogy mi a véleményed az elektromos rollerekről a városi forgalomban. A Facebookon is hozzászólhat a témához, vagy akár egyébként SMS-ben a 0630-299-88-88-on. Majd pedig mindjárt az AI és a daganatos áttétek forrásának kutatása. Szegedi témaként érkezik, előtte viszont a Price Tag, Jesse G-vel és B.O.B.-vel. Okay.

0: amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az élet.

0: Rádió 88 az életünk része, benne pedig a Café 88 hétvége szól. Képzeld, a mesterséges intelligenciával keresik a daganatos áttétek forrását a Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársai. A fejlesztés alatt álló módszerrel a mikroszkópos szovjetani képeket molekuláris információkkal kapcsolják össze. Míg Ede, tudományos munkatárs elmondta, ez a kutatás segíthet abban, hogy a jövőben pontosabban lehessen feltérképezni egy-egy daganat viselkedését. A beszélgetés folytatását a holnapi magazin műsorunkban hallhatod majd, most viszont Kovács Bence interjújából következik egy részlet.
1: A mesterséges intelligenciát bevonva zajlik egy kutatás most a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban. Hogyan segít az AI a rák kutatásban?
2: Igen, a csoportunk, annak a neve az gépfeldolgozó és gépi tanulás csoport, és mi mesterséges intelligencia alapú módszereket fejlesztünk ki mikroszkópos képeken, biológiai mintákon, és mi gyakorlatilag néhány évvel ezelőtt egy ötletnek a segítségével rájöttünk arra, hogy az AI által kiválasztott sejteket mi fizikailag képesek vagyunk izolálni, és molekulárisan megvizsgálni őket, és ez azért fontos, mert a korábbi hagyományos módszerek azok a szöveti mintákat vagy tumorokat egy egészében vizsgálta, mi pedig képesek vagyunk arra, hogy egy sejt szinten a különböző sejtcsoportokat meghatározzuk, és megvizsgáljuk őket. Tehát így segít az AI ebben a kutatásban.
1: Milyen fázisában tart most ez a

0: kutatásokhoz egy világon egyedülálló egysejtközpontot, ahol az AI által megvizsgált mintákon gyakorlatilag automatikusan a nap 24 órájában képesek vagyunk az egyedi sejteket kivágni, és ezt a tudásbázist, a nemzetközi kollaborációt, az egysejtközpontot felhasználva tudtuk ezt a két közleményt megjelentetni. Az egyik közleményben egy vesetumoros mintát néztünk meg, ahol azt vizsgáltuk, hogy milyen agresszivitású sejtek vannak a tumorokban, és ezt úgy vizsgáltuk, hogy a géneknek az aktivitását, illetve a fehérje tartalmát is meg tudtuk vizsgálni ezeknek a sejteknek. Magyarul a biológiáját, vagy azt, hogy ezek a sejtek milyen abnormális módon működnek, ezt tudtuk megvizsgálni ezzel a cikkkel, illetve egy másik cikkben pedig azt vizsgáltuk, hogy egy betegben hogyan fejlődik a tumor, és a tumor fejlődés során mik azok a sejtcsoportok, amik az áttétképződést vagy a metasztázist létrehozzák.
1: Számos kutatás zajlik jelenleg is a rák kezelésében. Ez, amivel most önök foglalkoznak, a többi kutatásra milyen hatással lehet, vagy akár hosszú távon magára a rák kezelésre?
0: Hát a mi kutatásunk az azért egyedülálló, vagy útmutató lehet későbbiekben a tumorok elemzésében, mert, mint ahogy említettem, mi képesek vagyunk arra, hogy a tumort ne egy az egészébe kezeljük, hanem a különböző részeit megvizsgáljuk, és meghatározzuk, hogy mik azok a lényeges elemei, amik későbbiekben mondjuk egy tumorterápiának a célpontjai lesznek, és egy példát tudnék erre mondani, hogy miben más ez a kutatás, mint a többi. Egy turmixos példát tudnék hozni, hogy ez olyan, mint amikor valaki 15 féle gyümölcsöt beledobál a turmixba, és utána próbálja azt megvizsgálni, hogy milyen gyümölcsök, vagy milyen érettségű gyümölcsök voltak ebben a turmixban. Mi pedig egyessével tudjuk ezeket a gyümölcsöket ledarálni és megvizsgálni, és ezek a gyümölcsök most jelen esetben sejtek, most a kulcsfontosságú sejteket meg tudjuk határozni, amik egyébként a gyenge pontjai lehetnek az agresszív tumoroknak.
2: A beszélgetés folytatása tehát holnap érkezik majd a Café 88 hétvégében, ahol most újabb dal, aztán pedig egy érdekes petíció kapja.

0: Ez a Rádió 88 szegedi kedvencekkel, magyar dalokkal, nagy dózisban és tudó a születésnapi játékunkkal. A Bányai Cukrászda meglepetése ma is vár valakire, így a köszöntő üzeneteket a szülinapi játékban 9 óráig várom a 0632998888-as elérhetőségre. Petíció indult a tervezett ipari, logisztikai és közlekedési fejlesztések miatt Szegeden. A kezdeményezők ugyanis attól tartanak, hogy a Klebelsberg telep és a környező kertvárosi területek életét jelentősen átalakíthatja a növekvő teherforgalom. Ugyanakkor támogatják a vasúti teherszállítás bővítését. Kismárton Zsolt, a Klebelsberg telepi polgári köregyesület elnöke elsőként azt kéri, hogy minden beruházás és fejlesztés engedélyezésénél legyen elsőleges szempont a nyugodt kertvárosias lakó környezet megőrzése. Zsoltot Fáj Bernadett kérdezte.
1: Mi volt az a konkrét ok, ami miatt úgy döntöttek, hogy elindítják a déli kert petíciót?
2: Hát az ok az, hogy hallottunk a téli kikötő fejlesztéséről, és az ehhez tartozó forgalom növekedésről, és úgy gondoltuk, illetve ez úgy van, hogy a jelenlegi teherforgalom már csúcsra járatja a mi útjainkat, és ehhez nem tudjuk elképzelni azt, hogy ezt még megnövelnék a kikötő fejlesztése során plusz teherforgalommal.
1: A petíció egyik fő üzenete, hogy a kertváros ne legyen iparváros. Mit jelent ez a gyakorlatban? Milyen változást nem szeretnének látni a környéken?
2: Hát ez azt jelenti, hogy nem vagyunk ellene annak, hogy a kikötőt fejleszték, csak éppen nincs hozzá megfelelő közúti fejlesztés, illetve a legjobb az lenne, hogyha az ottani fejlesztés csak a vasútra korlátozódna, tehát vasúti forgalommal terjedne. Tehát, hogy ne legyen iparváros a kertváros, ez abból tudik, hogy ennek a kertvárosnak van egy hangulata, egy idilli része, amit ez teljesen fölboríthat. Már így is túl sok teherautó forgalom van, ugye, mert járnak a szennyvíztisztítóba, a szeméttelepre, illetve a téli kikötőnek is van egy búzaszállítási forgalma, ami már így is sok az itteni lakosoknak, és az utak minőségese megfelelő ehhez, és ezt nem akarjuk, hogy ez tovább terhelje a lakosságot.
1: Mekkora teherforgalom növekedéstől tartanak?
2: Ezt igazából a saját bevallásuk szerint, akik fejlesztik a kikötőt, és azt jelenti, hogy 30-40 kamion naponta. De hát ez, hogyha ők bevallották, akkor az valószínű, hogy több is lehet. De mondom, már most ott vagyunk, hogy egyel se lehet több, nem hogy 30-40.
1: Milyen garanciákat várnának a beruházóktól vagy az önkormányzattól?
2: Az önkormányzattal már most elég jó kialakult kapcsolatunk lett, és azt ígérték, hogy bármilyen fejlesztésről tájékoztatnak bennünket, illetve úgy tűnik, hogy a kikötői fejlesztés sem olyan léptékben halad, ahogy azt a tulajdonosok szerették volna, illetve nem is biztos, hogy teljes mértékben megvalósul. Ez rengeteg bizonytalan kérdés van még, amire nem tudjuk a válaszokat.
1: A petíció szerint a Szabadkai út és a Tompai kapu úti vasúti átjáróknál akár 15-20 perces várakozás is kialakulhat. Mennyire mindennapos ez a probléma, és milyen megoldást tartanának elfogadhatónak?
2: Hát ez a probléma, ez mindennapos. Ez mindennapos, mert a vasúti közlekedés szerintünk nincs megfelelően összehangolva, tehát akár 3 vonat, 4 vonat is elmegy, és akkor jön össze ez a 15-20 perces várakozás, mert nem egy időben, külön sávokon, síneken mennek, és mégsem egyszerre indulnak vagy érkeznek, tehát nincs meg a megfelelő összhang. Illetve azt kell tudni, hogy telepünkre ez az egyetlen út, ami bevezet. De nincs olyan út, mint például valamelyik nap, hogy a Kecskési átjáróban volt egy baleset, hogy lezárják a vasúti átjárót, vagy előtte egy 3-4 évvel ezelőtt, mikor kisiklott a vonat, akkor innen se kisebbe nem lehet menni. Tehát hogyha elkészül a Kecskésen az aluljáró, az egy menekülő út lehet, illetve ahhoz nekünk kellene valamilyen összekötő út is, de azt is úgy kéne megtervezni, hogy a lakosságot ne zavarja. Tehát, hogy valami hátsó elkerülő úton összekötni a település részeket.
1: Akkor ezt is várják a városvezetéstől? Milyen konkrét lépéseket szeretnének elérni a petícióval?
2: Hát a petícióval azt szeretnénk elérni, hogy ne növekedjen a forgalom nálunk. Tehát ez az első számú dolog, hogy ne legyen plusz elforgalom. A várostól azt várjuk, hogy olyan összeköttetés legyen a két település rész, közt Kecskés és Klébezberg telek között, ami mindenkinek elfogadható, nem zavarja a lakosságot, illetve megoldást talál erre a problémára, hogy könnyen átjárható legyen a két település rész.
1: Hányan írták alá a petíciót eddig?
2: A petíciót folyamatosan írják alá az emberek, most olyan 1000 fő környéken tartunk, illetve online is alá lehet írni, azt nem tudom pontosan, hogy ez hol tart.
0: Kismárton Zoltot, a Klébezberg telepi polgári köregyesület elnökét hallottad az iménti percekben itt a 88-ban, ahol mindjárt folytatjuk egy újabb témával.
3: Egyedül mész a színre? Ez még nem végleges állapot.
4: Elvárásod? Majka rajongó legyen? Macskás? Vagy legalább ne csámcsogjon evés közben?
3: A Rádió 88 most összeboronálja a szegedi szingliket.
4: Nincs még színjegyed? Akkor írj SMS-t a 0630 299 88 88-ra.
3: Mutatkozz be pár szóban, és írd meg, melyik napra keresel társad.
4: Kettő péntekig minden nap bemutatunk egy szinglit.
3: Bejön? Ne csak hallgasd, írd rá! Pontosabban nekünk!
4: Ha ő is téged választ, mindketten kaptok egy színnapi jegyet. A többit már nektek kell összehozni.
3: Szingli!
4: Szingli 88! Találd meg, akivel jobb lesz a szín. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Bejelentkeztél a kitűnő bizonyítványoddal? Akkor induljon a kaland!
4: Vár idén-nyáron a Móra Ferenc Múzeum Drága Barátom Picasso kiállítása, a Szegedi Dino Park, a Napfényfürdő Aquapolis és a hajókirándulás.hu. Hajózz velünk Tokajban, Tiszacsegén és Szegeden!
3: Az STF hüvészkert, a Csillagvizsgáló és a Szent István téri víztorony is.
4: A Vadas Park, a Rökpalota és a Feszti Körkép ópuszta szerem.
3: A VR Room a belvárosi moziban, a partfürdő és a Mórahalmi ezer év parkja. Érdemes volt jól tanulni, mert a tudás a legjobb belépő.

0: 3 a magyar igazság. Tempótaxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempótaxi.hu. Tösd le a Tempótaxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempótaxi, vele megyek.
1: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád-Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napvégző The Aquapolisban. Vásárolj online az augusztus 20 promókóddal, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. Aquapolis.hu.
2: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria! Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat! Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
3: Bőrönd, naptej, napszemüveg
4: és a Rádió 88. Tösd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és vidd magaddal Szeged kedvenc zenéit a nyaralásra is.
3: Strandon, úton, pihenés közben legyen veled a Rádió 88 és Szeged hangulata.
5: Asszisztens, mit látok?
6: Súlyos kijelzőtörés, akkumulátor 68%, töltési problémák.
5: Nyugalom, már láttunk rosszabbat is. Készítsék elő az új kijelzőt.
7: Ha az iPhone-od bajba kerül, vidd biztos kezekbe. Az Apple Klinikán gyorsan, minőségi alkatrészekkel és garanciával javítják meg a telefonodat. Apple Klinika, ahol minden iPhone kap még egy esélyt. Szeged, Jósika utca 4.
8: Jövő héten az egész ország Szeged.

0: Forgon.
1: Irány Szeged.
2: Akció a Max Familiáruházban.
3: Akció a Max Familiáruházban.
2: Most a papír, vegyáru és élelmiszer kivételével 40% kedvezmény mindenre. Iskola kezdéshez is Max Familiáruház. A Háda helyén, a Szilléri sugárút elején.
4: 4 nap, 2 színpad, 20 borászat és rengeteg élmény. A 20. Hódmezővásárhelyi Borfesztiválon gasztroprogramokkal, DJ-szettekkel várunk, valamint színpadon a Neuton Família és Karamell is. Augusztus 19 és 23 között kóstolj bele a 20. Hódmezővásárhelyi Borfesztiválba.
5: A szegedi napozó válogatott bőrének védelméről, ragyogóan napbarnított színéről és napozás utáni regenerálásáról a Kabai Patikában kapható bioderma termékek gondoskodnak.
6: Ha-ho. Nyár van! Szombaton is otthon fogsz aszalódni!
7: Mi megyünk Makóra, a hagymatikon fürdőbe!
8: Gyere te is strandolni a Rádió 88-al!
6: Papucs, tűrcsi, fürdőruha és gó!
8: Plusz Market Strand Party by Rádió 88.
7: Makón, a Hagymatikon fürdőben.
8: Mi csináljuk a hangulatot, te meg élvezd a nyarat velünk.
9: www.radio88.hu/strandparty.
10: Ez reklám volt.

0: Ez volt a Head Down, Low Sequences és a Bastille közöse. Utóbbi csapattal lehet majd találkozni a szegedi ifjúsági napokon, de emlékeim szerint előbbi is járt már a Tisza partján. Itt a 88-ban, a Café 88 hétvégében pedig jön egy újabb téma, fekete komédia, zenés vígjáték és progresszív politikai színház. Elindult a Szegedi Pince Színház 25. jubileumi évada. Az évadban csak kortárs magyar darabokat mutatnak be, egyebek mellett Tallér Edina, Jó emberek, Kis Judit Ágnes, Egy nő szürke kontúrja, valamint Varsány Anna, maga Trónörökös című darabját. Szeptember 18-án a Kárász utcán lesz az évad megnyitója, Kancsár Orsolya igazgató a megnyitó programjait is ismertette Bisztricki Sárának.
1: Mit jelent a színház életében ez a 25 év?
2: Húha, hát hogyha a 25 évet nézzük, akkor ilyenkor azért nagyon sok emlék, siker és nehézség feljön, tehát így ahogy közeledünk egyébként a szeptember 18-ai hivatalos megnyitóhoz, ami a Kárász utcán lesz egy kiállítás, egy fotóplakát kiállítással egybekötve egy kis műsorral, és a Városházáról Binszki József, a polgármester úr fogja megnyitni ezt az egész jubileumi évadot. Ahogy közeledik ez a megnyitó, így egyre több emlék jön fel bennem, hogy ahogy elkezdtük építeni a színházat, és volt olyan, amikor azon imádkoztunk, hogy még a régi Horváth Mihály utca, ugye ott kezdtük, nehogy beomoljon az egész ház, mert ahogy ásták ki a pincét, ott lehetett látni már a mit tudom én milyen tartó oszlopot, és itt azon imádkoztunk este, hogy csak másnap, amikor visszamennek a munkások, akkor gyorsan be is tudják temetni, és addig ne omoljon semmi össze. Tehát hogy volt egy csomó ilyen történet is, ahogy így közeledik ez a dátum, így egyre több ilyen és ilyen történet jön elő, amit az ember azért 25 év alatt így elnyom, vagy nem figyel, mert mindig az adott munkára koncentrál.
1: Mi változott a legtöbbet, és mi az, ami esetleg ugyanaz maradt az elmúlt 25 évben?
2: Ami ugyanaz maradt, azok mi vagyunk, a lelkesedés, és hát nagyon sok minden változott. Ugye 25 év alatt azért a támogatási rendszer, a kulturális kormányzatban az emberek folyamatosan változnak, a színészek sokszor változnak, de azért elég állandó társulattal dolgozunk szerencsére. Igazából mindig minden változik, ami nem változik, az a fajta független színházaknak az a bizonytalanság anyagi forrásokban, hogy most a következő évadban miből tud gazdálkodni, ez most is így van, hiába jubileumi évad, hogy mi lesz, milyen pályázatok lesznek, milyen lehetőségeink lesznek. Tehát ezek mindig ugyanazok, a bizonytalanság, a nehézsége, de maga az, hogy ezt csináljuk és teljes odaadással, hivatással, szolgálattal, az nem változik.
1: Mivel készültök az idei jubileumi évadra, milyen előadásokat láthatnak majd a szegediek?
2: Ugye, amint mondtam, 18-án kezdjük el hivatalosan a jubileumi évadot egy plakátfotó kiállítással, ami egy hétig a Kárász utcán, és utána a Pince Színházban lesz majd látható. Egyébként a jubileumi évadunkra azt gondoltuk, hogy kortárs darabokat mutatunk csak be. Az első ilyen a Tallér Edina Tollából a Jó emberek, ez egy fekete humor komédia, Szege Antal fogja rendezni, Békés Csabai Színháznak a főrendezője, és hogy egész évadban csak kortárs szerzők műveit fogjuk bemutatni. Ezt azért is találtuk ki, mert Hajdanán, amikor elkezdtük 25 évvel ezelőtt, akkor ugye Darvasi László Vizsgálat a rózsák ügyében című előadással nyitottuk meg, aminek itt volt az ős bemutatója, és ezt a fajta hagyományt szeretnénk visszahozni, hogy idén csak magyar kortárs drámaírok műveit fogjuk bemutatni a Pince Színházban. A jubileumi évad fővédnöke dr. Botka László polgármester és védnöke dr. Binszki József a polgármester úr. Szerintem ez fontos, hogy a város a Pince Színházat fontosnak tartja, és több mint 20 éve közszolgáltatási szerződéssel támogatónak találja.
0: Köszönjük a válaszokat Kancsár Orsolyának, Szegedi Pince Színház izgalmas és különleges darabokkal tehát, a Red Hot Chili Peppers pedig egy remek dallal most itt a 88-ban.

0: Rádió 88 az életünk része, benne pedig a Café 88 hétvége szól. Mi a véleményed az elektromos rollerekről a városi forgalomban? Ezügyben még várom a válaszodat, és egyébként a következő órában érintjük is a témát, hiszen sok a lakossági panasz a rolleresek miatt, és a hatóságok összefogására van szükség, jönnek a részletek, de például szigorúban veszik majd az AI szabályozásokat az EU-ban. Ezzel a témával is foglalkozunk, valamint kiemelt figyelmet kell fordítani a Tiszán és a Maroson található úszóművek biztonságos kikötésére. Ezen téma mellett sem megyünk el szó nélkül, úgyhogy a folytatásban ezekről tényleg szó lesz. Na meg jön Purple Disco Machine, Ausdis és a Beat of Your Heart. Mindjárt a legelejétől a legvégig, tehát ez a szegedi kedvenc itt a 88-ban.
1: Túl vagy az ebéden, jó lesne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Szépen keverve, nem sietősen.
2: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Ahol a legjobb strandok vannak, ott a közelben megtalálod a Plus Marketet is. Plus Market Strand Party by Rádió 88. Idén nyáron 11 helyszínen, 16 alkalommal. A pontos helyszínek és időpontok a rádió88.hu oldalon megtalálhatók. Plus Market. Drogéria és élelmiszer. Pont jó árak, pont a közelemben. Nyáron a strandokon. Még közelebb.
3: Új ajtó, új ablak kell, akkor van egy jó hírünk. A Szatymazi utcai Bodrogi Bau megújult nyilászáró bemutató termében élőben nézheted meg a kínálatot. És ha előtetőt keresel, abból is nagy választék vár, ráadásul készletről azonnal. Keresd a Bodrogi Építési és Barkácsáruház új nyilászáró bemutató termét Szegeden, a Szatymazi utcában. Újházbodrogi.hu.
4: Augusztus 20-a és 23-a között különleges pult nyílik a Virágcukrászda teraszán. Itt kóstolhatod meg az idei Magyarország tortáját és cukormentes tortáját, minden szelet mellé egy pohár granitával. Ünnepelj augusztus 20-án és az ünnepi hétvégén Magyarország tortájával a Virágcukrászda teraszán.
5: Ez az utolsó

0: a szín.org.
1: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
2: Köszönjük a Butikoptik by Prágainak, hogy minőségi napszemüvegekkel garantálják a szegedi napozó válogatott szemeinek védelmét, így munka és strandolás közben is a legjobb formát hozhatják. Választ te is a stílust és a biztonságot a Bartók Béla téri üzleteikben.
3: Ez reklám volt.
4: Idén is indulnak éjszakai trolik a szín alatt. Országjárásra indul a Tisza kormány, és eljegyezte a párját Post Malone. Jó reggelt kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. Idén is indulnak éjszakai trolibuszok a Coca-Cola színfesztivál alatt. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is az ötös vonalon vehetik igénybe a fesztiválozók a trolikat óránként Újszegedről Szeged felé. Knezevics Viktor, a Szegedi Közlekedési Társaság ügyvezetője elmondta, ezzel is arra motiválják a bulizókat, hogy ittasan biztosan ne üljön senki volán mögé.
5: Hajnali 1, hajnali 2 és hajnali 3 órakor, 27-én, 28-án, 29-én és 30-án, tehát minden 4 nap indulnak járatok majd. Ezeket a járatokat a normál jegyekkel, bérletekkel igénybe lehet venni, és nem csak a színen mulató, szórakozó emberek tudják ezt igénybe venni, hanem bárki igénybe tudja venni.
4: Új helyre költözik több szegedi bíróság. A cégbíróság augusztus 31-től a Tisza Lajos körút 2-4 szám alatti épületben folytatja működését a cégiroda változatlan ügyfélfogadási ideje mellett. Ezen kívül a Szegedi Járásbíróság polgári gazdasági peren kívüli és végrehajtási irodája augusztus 26-tól, míg a szabálysértési irodája szeptember 14-től a Főfasor 16-20 szám alatti épületben folytatja működését. Érdemes a telefonszámoknak is utána járni, mert azok is változnak. Szeged mellett további 15 városba látogat el a Tisza kormány augusztus végétől. Erről Magyar Péter beszélt a Tisza-szigetek országos találkozóján. A miniszterelnök saját magán kívül még név szerint megemlítette Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert, Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, Orbán Anita külügyminisztert, valamint Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztert, akik szintén ott lesznek a Tisza kormány országjárásán. És végül Post Malone új szintre emelte a romantikát. A 31 éves zenész eljegyezte párját Christy Lee-t méghozzá egy hatalmas, látványos gyémántgyűrűvel. Ékszerszakértők szerint a középső ovális formájú gyémánt akár 10 és 25 karát közötti lehet, értékét pedig nagyjából 1 és 2 millió dollár, vagyis több 100 millió forint közzé becsülik. Post Malone és Christy Lee kapcsolatáról 2025 márciusa óta lehetett hallani, amikor először együtt látták őket. A pár azóta meglehetősen visszafogottan kezeli a kapcsolatát, így az eljegyzés híre is meglepetésként érkezett. Egyelőre nem ígérnek esőt Szegedre az előrejelzések, de némileg hűl a levegő. Igaz, ettől még marad a strandidő, de legalább időnként megélénkül a szél. Napközben 31 fok lehet a maximum.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Jó reggelt kívánok, már is folytatódik a Café 88 hétvége Purple Disco Machine és Usdis közösével a Beautiful Heart-tal, aztán izgalmas témákkal. A mikrofonnál Szeri Csaba.
7: Szeged kedvenc zenéi.
3: Nyár.
7: Szeged.
3: Rádió 88.
7: Az élet.

0: Bruno Mars-dal az I Just Might csendült föl az előző percekben itt a Café 88 hétvégében 2026. augusztus 22-én, amikor is egy újabb témával folytatjuk, amihez egyébként a napi kérdésünk is kapcsolódik. Várom az üzeneteket akár a Facebook oldalunkon, akár SMS-ben. Mi a véleményed az elektromos rollerekről a városi forgalomban? Ez ügyben lehet üzenni, aztán majd nézzük, hogy milyen válaszok érkeztek. Na de itt a téma, hiszen tényleg sok lakossági panasz érkezett Mihálik Edvinhez az Erzsébet-ligetben rollerezők miatt, ezért a hatóságok összefogását kezdeményezte. A szegedi önkormányzati képviselő a közösségi oldalán azt írta, a legtöbb gond hétvégén és az esti órákban tapasztalható, amikor a közterület felügyelet már nem dolgozik. A rendőrség pedig az önkormányzat által elfogadott szabályozást nem tudja betartatni. Ezért azt javasolta, hogy a két hatóság közös szolgálatot vállaljon a problémás időszakban. Mihálik Edvin elmondta, ez a múlt hétvégén meg is valósult, ami pozitív tapasztalatokat hozott az arra közlekedőknek. Mihálik Edvinnel Kovács Bence beszélgetett.
1: A rendőrség és a közterületfelügyelet összefogását kérted a város részedben. Mi volt ennek a katalizátora, miért kezdeményezted ezt?
2: Tavaly évben kezdeményeztem az önkormányzatnál azt, hogy noha a kormányzat régóta ígéri, hogy szabályozni fogja a KRESZ-ben az elektromos rollerek szabályozását. Ez nem történt meg hosszú-hosszú idő óta, talán majd idén ősszel meg fog történni. Azonban ettől függetlenül valamit tenni kellene, hiszen nagyon sok olyan gócpont van, ahol a lakosságot nagyon sok probléma éri ezek miatt az eszközök és ezek használói által. Ilyen az Erzsébet-liget, amely az én választókerületemhez tartozik. Az önkormányzat elfogadott egy településképi szabályozást, a közösségi építési szabályozását, amely alapján szabályozta, hogy hol lehet ilyen eszközöket használni és hol nem. Gyalogos területeken például semmiképpen sem lehet, azonban ez továbbra is egy problémát jelent Túlszegedi Erzsébet-ligetben. Nagyon sokan gyakorlatilag versenyeznek ott a rollerekkel, ezért megkerestem a rendőrséget és a közterület felügyeletet is, hiszen a közterület felügyelet az a szerv, amely tudja tartatni az önkormányzat által elfogadott szabályokat. Így a közterületfelügyelet a rendőrséggel együtt már ezen a hétvégén is járőrözött az Erzsébet-ligetben. Nagyon sok fiatal szólítottak fel, hiszen ebben a szakaszban is a felszólításra és a, hát hogy mondjam, az informálásra helyezik a hangsúlyt, nem a bírságolásra. Annak érdekében, hogy próbálják megkerülni azokat a helyeket, ahol mondjuk sok idő, sok kisgyerekes vagy olyan személy közlekedik, akiknek a közlekedését negatívan érinti az, hogy ott szágudoznak mellette rolleresek. Én köszönöm a rendőrség és a közterületfelügyeletnek ezt a közös fellépését, és bízom benne, hogy a következő időszakban is járőrözni fognak, és javulni fog az Erzsébet-ligetben tapasztalható helyzet.
1: Mi lehet a titka szerinted annak, hogy a gyalogosok és a rolleresek együtt tudjanak közlekedni a jövőben?
2: A roller egyébként szerintem egy nagyon hasznos dolog, amelynek ha kialakulna egy közös közlekedési kultúrája, akkor még hasznosabban lehetne használni a városi közlekedésben, azonban figyelni kell egymásra, és arra is figyelni kell, hogy a közlekedésben ők egy elég gyorsan közlekedő, viszonylag halkan közlekedő járművet használnak, amely sokak számára lehet veszélyes, ha nem veszik észre időben, hogyha elüt valakit, vagy akár a használói is könnyen megsérülhetnek.
1: Hosszabb távon egyébként mi lehet erre a jó megoldás, akár KRESZ szempontjából, vagy egyéb megközelítésből?
2: Vitézi Dávid területet felügyelő miniszter bejelentette, hogy a KRESZ szabályozást két részre osztják, és először az elektromos rollerek kapcsán már ősszel fognak hozni egy szabályozást. Én bízom benne, hogy ez valóban így is lesz, csak az új KRESZ elkészülte előtt tudják már ezt szabályozni, hogy a rendőrség is fel tudjon lépni előtt esetben ezekkel az eszközökkel, hiszen jelenleg nincs szabályozva, nem tudnak a rendőrök ebben az ügyben sem fellépni. Úgyhogy én azt mondom, ez egy fontos lépés lenne, hogyha ennek a járműnek a KRESZ-ben való szabályozása megtörténne, és akkor azt követően megindulna ezzel kapcsolatban egy szemléletformálás, talán a legjobb szó, hiszen az elmúlt években sok olyan rendőrségi szemléletformálás is volt, akár a gyalogátkelőkön való elsőbbség megadásának a kampánya, ami azt gondolom, hogy eredményes volt, hiszen jóval csökkent azoknak a száma, ahol ilyen helyszínen voltak gázolások. Úgy azt gondolom, hogy ha az önkormányzatok, a kormányzat, a rendőrség egy közös kampányban, akár influencerek bevonásával hatna a fiatal generációra, aki leginkább használója az eszközöknek, abban a szempontból, hogy hogyan használhatják jól ezen eszközöket, és hogyan lehetnek akár önmagukra és másokra is legkevésbé veszélyesek.
0: Mihálik Edvin önkormányzati képviselőt hallottad, a témában érkezett válaszokból pedig hamarosan majd szemezgetünk itt a Café 88 hétvégében, ahol most a Magna Cum Laude jön a Színezd újra című

0: Alan Walker és a Sing Me to Sleep, ez pedig a Rádió 88 hétvége. Több témával, meg még mindig jöhetnek ugye a születésnapi köszöntő üzenetek a 0632998888-as elérhetőségre. Ezeket nagy szeretettel várom, és a Bányai cukrászda finomságát és nyereményét sorsolom majd hamarosan, hát 9 óra után. Tiltja a deepfake-eket, vagyis a mások arcával vagy hangjával visszaélő mesterséges intelligenciával készült tartalmakat az Európai Bizottság. Emellett az AI-jal generált képeket, videókat és szövegeket kötelező megjelölni egy címkével. Ezek az intézkedések azt a célt szolgálják, hogy csökkentsék a megtévesztést és a manipulációt, és segítsék az embereket abban, hogy megalapozott döntéseket hozzanak. Brilman Zsolt, szegedi AI kutató arról is beszélt, milyen egyéb szabályok vonatkoznak jelenleg a mesterséges intelligenciára. A beszélgetés folytatása majd a holnapi műsorban következik, most pedig Kovács Bence interjúját hallod.
1: A mesterséges intelligenciáról már néhány éve létezik jogszabály az Európai Unión belül, viszont most augusztus elején kezdték el ennek a jogszabálynak az érvényesítését. Hogyan befolyásolja ez a gyakorlatban a közösségi platformokat, illetve ezen keresztül az embereknek az életét?
2: Igazából az AI-eknél szabályozás már régebb óta érvényben van. Most augusztus 2-án az AI-eknek egy szigorítása lépett életbe egyébként, amely meghatározza azt, hogy meg kell jelölni az AI által készített tartalmakat, és hogy és miként kötelező megjelölni ezeket a tartalmakat. Az első, talán a legfontosabb szabály, hogy ha hírszolgáltatásra használják az AI-t, akkor minden esetben jelölni kell az AI tartalmat, vagy egyébként ez lehet tiltott is, és minden esetben ki kell nevezni egy úgynevezett humán kontrollt, akár egy főszerkesztőt, aki felelősséget vállal azért, hogy mit írt az AI. Ugye azt tudjuk, hogy az egyszerűbb AI modulok ugye bármikor képesek kamuzni, ezért egy emberi felelősség vállalónak kell szerepet játszani akkor, hogyha valaki egy automatizált AI hírcsatornát üzemeltetne például. Ez az első. A második tiltja az új szabályozás és az úgynevezett deepfake technológiát, ez pedig az, amikor valakinek az arcát megmásítva például önálló kontextusba rakjuk, vagy plakátra készítünk, vagy videóra. Most vegyünk egy egyszerű példát, például valaki egy XY-sztárnak akar promózni egy felvételt, és az adott XY-sztár AI-ja megjelenik, és akkor például ő mondja be, hogy ez megtörtént, de ez a videó ez esetleg nem valós, hanem AI generálta, ez például ezt tiltott. Tartom, és hát ugye ami a legérzékenyebb gond, és egyébként ez azért elég sokaknak most anyagilag fájni fog, hogy kötelező minden AI telefonos szolgáltatás, tehát amikor ugye ügyfélszolgálatok, vagy ilyen lead hívásokat szervező ilyen AI szolgáltatásoknak kötelező magának az automatának bemondani, hogy AI-jal beszél az ember. Ugye a legfrissebb kimutatások szerint ebben az esetben viszont már automatikusan a partner felé, akit hívtak, van egy 80%-os bizalomvesztés.
1: Ez például a tévében, rádióban hogyan kellene megjelennie, illetve Magyarországon ez mennyire követett már?
2: Szomorúan fogom elmondani, hogy szerintem régóta használják, és szerintem nem teljesen jól használják. Ugye a magyar jogban is jelenlődött például úgy van, hogyha még az AI készítette is a tartalmat, de abban történt emberi beavatkozás, például valaki átírt benne egy mondatot, vagy átnézte, átszerkesztette, ugye, vagy egy hírnél

0: Ja, a piacon a legnagyobb az az úgynevezett Suno zenekészítő alkalmazás. Ez jelenlődött például úgy, hogy az előfizetőknek nem adját a szerzőjogot, csak a kereskedelmi jogot adják. Azaz nem lehet enyém a dal szerzőjoga, enyém csak és kizárólag az értékesítés joga lehet. Ám de, ugye az európai jogrend és a magyar jogrend szerint, hogyha valaki már belenyúl egy adott zenébe, áthangszereli azt, vagy bármilyen módon, akkor viszont onnantól kezdve nagyon nehéz lesz megállapítani egy-két az AI eredetet, főként amiatt is, mert a Suno-nak a legújabb verziója már például MIDI fájlokat is képes generálni az ő általa létrehozott sávokból, persze csak az előfizetőknek, és ugye onnantól kezdve, hogy egy MIDI fájlt én hogy hangszerelek meg, onnantól kezdve senki nem fogja tudni mondani, hogy ez a Suno-ból érkezett. Egyébként a Suno maga a sima AI dalait vízjelezi, és emiatt például a Spotify, a YouTube automatikusan tudja érzékelni, hogy valami egy Suno dal. Ugye most az Anthropica Claude bejelentette, hogy minden egyes szöveget, amit ő készít, az vízjelezni fog. Egyébként hozzá ez a ChatGPT, a Gemini és a kínaiak is fognak csatlakozni, bárhogy másolom a szöveget, bárhogyha felrakom a Facebookra vagy valami, akkor is lehet látni, hogy ezt az AI írta. Tehát a szerzőjog abban az esetben válhat valósá, hogyha az AI készített tartalomban jelentős és jól látható módosításokat ember változtatott meg, és így jog alapja lehet arra, hogy az alapot ő átdolgozta, tehát ebbe ő belerakta a saját szellemi termékét, hogy szellemi termékként levédethesse. De a maga a nyers fájlokat biztos, hogy nem lehet szerzőjog alá vonni.
1: És akkor most egy picit a másik oldalról is megvizsgálva, hogyan tudom én a saját szellemi termékemet attól óvni, hogy az AI azon tanuljon?
0: Őszinte legyek, sehogy. Soha nem fogjuk tudni látni. Természetesen minden AI szolgáltató bizonyos előfizetési csomagnál fölajánlja, hogy és ő megígéri, hogy biztos nem tanul az embernek a tartalmaiból az AI. Ha engem kérdeznek, akkor én azt mondom, hogy én ezt nem biztos, hogy elhiszem.
2: Az AI azt hiszem jó dolog, de valóban lehet rossz célokra is használni, és hát van, aki pont így tesz. A mostani beszélgetés folytatása holnap a Café 88 hétvégében jelentkezik majd, illetve az Éterben az FLM dala most a Ráncok a szemem alatt szól.

0: Rádió 88 az életünk része. Szeged és a környék útjai jól járhatóak, nagyobb fönnakadásról nem kaptunk jelzést. A bevásárló egységeknél azért lehet, hogy lesz olykor egy nagyobb tumultus, ez bizony benne van. Ezen a szombaton is a pakliban, itt a hosszú hétvégében, amikor is persze a magyar dalok nagy dózisban érkeznek, ilyenekre még bizony lehet számítani. És még egy témára, ugyanis az Ativizig arra kéri a parthasználókat, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a Tiszán és a Maroson található úszóművek biztonságos kikötésére, rögzítésére és használatára. A hosszantartó rendkívüli csapadék hiányos időszak következtében a Tiszavölgyi folyókon rendkívül alacsony vízállások alakultak ki. Borza Tibor, az Ativizig műszaki igazgató helyettese szerint a rendkívüli vízállás miatt fokozott óvatosságra van szükség. Borza Tiborral Fáji Bernadett beszélgetett.
1: Milyen veszélyeket jelent az alacsony vízállás a Tiszán és a Maroson található úszóművekre nézve?
2: De az úszóművek is nyilván, mivel a víz felszínén úsznak, és ez a víz felszín most alacsonyabban helyezkedik el, ezért ha az úszóművekre irányul a kérdés, akkor ott azt tudjuk mondani, hogy azoknak a kikötésére és a megközelítésére kell figyelni, hiszen az úszóművek általában ugye parthoz legalább két ponton rögzítve vannak, általában a kisebbek ugye kötéllel, a nagyobbak vastagabb sodronykötéllel, amire vigyázni kell, amikor lefelé elmozdul a vízállásnak megfelelő az úszómű, hogy ne ez a sodronykötél tartsa magának az úszóműnek a terhét, a megközelítést pedig természetesen óvatosan kell végezni, hiszen meredekebb sokszor a lejáró lépcső, a bejáró híd, és lassabban és nem a megszokottnak megfelelően kell közlekedni.
1: Milyen problémákat okozhat, ha egy úszóművet nem megfelelően rögzítenek ilyen alacsony vízállás mellett?
2: Hogyha mondjuk a sodronykötél tartja az úszóműnek a terhét, és elszakad a kötél, akkor az zuhanhat is, meg hát elszabadulhat az úszómű nyilván, hogyha vízre hullik, vagy a víz felszínre hullik. Abban az esetben, hogyha a meder nem kellően mély az úszómű alatt, akkor megtörténhet az, hogy kiapad az úszómű, tehát a zajzat fogja tartani, és a kötél lazán van fölötte. Általában ezek az úszóművek ugye olyan légtartályokon nyugszanak, amik ahhoz szoktak, hogy a víz öleli körül őket. A meder ajzat az nem mindig puha, nem mindig homokos, bár itt az a jellemző nálunk, de hogyha egy kiálló fára ül föl, akkor a légtartály az megsérülhet, azt az úszómű terhet úgy nem tudja viselni egy ponton alá támasztva, tehát ezért kell azokra figyelni, hogy beljebb mozgatni őket, hogy még vízen legyenek, vagy pedig úgy elhelyezni őket, szárazra húzni, helyezni őket, hogy ez irányított legyen, és ne a természet végezze azt, és hát semmiképp se a sodronykötél tartsa az úszómű terhét.
1: A hajózást, a vízi közlekedést és a folyóparti létesítmények használatát mennyiben nehezíti meg a jelenlegi helyzet?
2: Hát a Tisza folyó itt a mi területünkön negyedosztályú vízi útként van nyilvántartva. Ez azt jelenti, hogy egy 75 méter szélességnek és 2,5 méter merülésnek kell biztosítva lenni, még a 1500 tonnás úszályok vagy úszó alkalmatosságok esetében is. Azt kell mondjam, hogy a törökbecsei duzzasztás hatására, tehát a duzzasztott tér jelenléte miatt ezt a negyedosztályú hajóút még ebben a helyzetben is sokszor megvan, tehát nem az a veszély, hogy mondjuk egy Tisza folyón, ugye középen haladva zátonyra futunk. A Marosnál már más a helyzet, a Maros folyó kis vízállásánál sokszor ilyen problémák léphetnek föl, hogy nem várt akadályba ütközik az ott vízi közlekedő.
1: Mire figyeljenek most a horgászok, a csónakázók és más vízparti használók, ha a folyó közelében tartózkodnak?
2: Mindenképpen az eddig említettekre, hogyha úszóművet közelítenek meg, akkor azt óvatosan tegyék, hogyha a vízen közlekednek, akkor számítsanak olyan akadályok felszínre bukkanására, amelyeket esetleg ugyanezen a helyen máskor áthaladva simán átment egy csónak, vagy motorcsónak, vagy bármilyen vízi közlekedési eszköz, nyilván az közelebb kerülhet a felszínhez, illetve ki is állhat onnan. Talán a felszín megközelítése még egy fokkal kockázatosabb, hiszen azt nem is látja ilyenkor az arra közlekedő, tehát arra hívnám fel a figyelmet, hogy semmiképp sem megszokásból közlekedjünk, számítsunk arra, hogy akár a víz felszíne alatt is, a víz felszínről kiállókat pedig természetesen kerüljük el az ilyen akadályokat.
0: Borza Tibort hallottad a Café 88 hétvégében, ahol jön néhány hirdetői ajánlat, utána pedig hamarosan szemezgetünk abból, hogy milyen válaszok érkeztek a napi kérdésünkre, valamint Kájgó és Szelena Gomez közösét is meghallgatjuk.
3: Napközben is dolgozol. Mi is?
4: Azon, hogy neked jobb legyen.
5: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
6: Na gyerünk mindenki!
3: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
7: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
4: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: Rádió 88, az életünk része.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A Jókai utca és a Csillagtéri Sundance Solariumok szakképzett munkatársai, kozmetikumai, álló- és fekvőgépei mind-mind a szegedi napozó válogatott felkészülését szolgálják idén is.
8: A többi oldalon fizetsz, hogy hátrasorolják a hirdetésed? Komolyan! Az investmeg.hu ingyen hirdethetsz. Térképpel, pontosan. Ha nem vagy hülye, itt vagy. Ha igen, akkor fizess máshol! Ne legyél már balek!
3: Hiányzik Szeged, amikor úton vagy?
1: A Rádió 88 appal a nyaralás alatt is veled maradt Szeged hangulata.
3: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és hallgass Szeged kedvenc zenéit az odaúton, a strandon vagy hazafelé.
1: Rádió 88.
4: Az életünk része.
3: A legjobb strand néha csak pár lépésre van. A terasztól. A Bodrogi Bauban megtalálod a kerti medencéket és a hozzájuk szükséges medencevegyszereket is. Minden egy helyen, a gondtalan nyárért. Bodrogi építési és barkácsáruház Szegeden két helyen. Újházbodrogi.hu.
9: Energiaválság, a te energiád is véges, spórolj a takarításon. A Tisztaságközpont profi eszközeivel fele annyi idő és fáradtság a munka. Csap le a kedvezményes nyári csomagra a tisztaságközpont.hu-n, vagy gyere be a takarítókboltjába Szeged, Róna utca 27.
3: Napelem, energiatárolás, hőszivattyú, mindent egy kézben. Solar Construct Kft. A fenntartható mindennapokért. www.solarconstruct.hu.
10: Augusztus 20-a és 23-a között különleges pult nyílik a Virágcukrászda teraszán. Itt kóstolhatod meg az idei Magyarország tortáját és cukormentes tortáját minden szelet mellé egy pohár granitával. Ünnepelj augusztus 20-án és az ünnepi hétvégén Magyarország tortájával a Virágcukrászda teraszán.
11: A nyár utolsó hónapjában is zsinagóga. Augusztusban minden vasárnap délelőtt 11 órától orgonakoncert várják a zenekedvelőket. Fellép Pócsai György, Teleki Miklós és Nagy Gerda. Töltődjön fel ebben a hónapban minden vasárnap délelőtt 11 órától a zsinagógában a lenyűgöző orgona muzsika hangjaival.
12: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
3: Állami ösztöndíjas felvételi. A Gál Ferenc Egyetem Szegedi Teológiai Karán augusztus 28-áig még lehetséges. Teológus, hittanár, nevelőtanár, katekéta, lelkipásztori munkatárs alap, osztatlan és mesterképzésekkel a Szegedi Domtér téged is vár. Jelentkezés www.gfe.hu.
13: Az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz bort igyunk, tartja a mondás. A Bor és Kultúra borszaküzletben válogatott borok, helyben fogyasztható tételek, rendszeres kóstolók és boros programok várják a borkedvelőket. Bor és Kultúra, Szeged, Gutenberg utca 10.
4: Ez reklám volt.

0: Justin Timberlake és a Cry Me a River című dal szólt a Rádió 88-ban. A Café 88 hétvége pedig ennyi volt erre a mai napra. Volt egy kérdés, az ügyben érdeklődtünk, hogy mi a véleményed az elektromos rollerekről a városi forgalomban. Több válasz is érkezett a Rádió 88 Facebook oldalán. Más országban is sok a gond vele, Zoltán üzenete volt. Az uralkodó embertípusnak nincs meg hozzá a kultúrája, a csengetéssel sem vetődnek. Péter írja, hogy kétfajta ember létezik, amelyik normálisan használja és amelyik nem. Hát ezzel ugye egyet lehet érteni. Amelyik nem, az nyilván nem húzza sokáig baleset nélkül. Kötelező bukósisak és biztosítás, miután a legtöbb nem létezik az alvásszámmal, így a biztosítás megkötése legyen elektromos rollerre, és ennyi. Dezső írja, hogy megbüntetni a gyártókat és megbüntetni azokat, akik szabadjára engedik a használatát ennek az eszköznek, illetve életveszélyesen közlekednek vele. Ez Csilla üzenetéből derül ki, aki a minap három fiatalt is látott rolleren, nem kis sebességgel száguldottak valahová. Illetve Béla szerint ez nem való mindenkinek, valamint hogy tulajdonképpen aki ilyennel közlekedik, lelkileg nincs teljesen rendben, ez László üzenete volt, nincs benne félelemérzet. Hát biztos, hogy érdemes odafigyelni, a válaszokat köszönjük szépen, még rengeteg ilyen érkezett egyébként, akár annak kapcsán, hogy a roller fegyver is be kell tiltani. Többségében egyébként úgy tűnik, hogy nem mindenki szimpatizál ezzel, legalábbis a Facebook oldalunkat átpörgetve, de válaszokat megtalálod ott. A mai műsorban pedig sok minden szóba került, akár egyébként nyilván a rollerek és a lakossági panaszok Szeged környékéről, de az is, hogy Mozart, Beethoven és Vivaldi művei is fölcsendülnek majd szeptember végén a városunkban. Aztán az, hogy éjjel keresik a daganatos áttétek forrását a szegedi kutatók, és hogy petíció indult a tervezett ipari és logisztikai és közlekedési fejlesztések miatt Szegeden. A Szegedi Pince Színház jubileumi évadáról is szót ejtettünk, és az AI szabályozásokról, amelyek szigorúbbak lesznek az EU-ban. Emellett pedig az is szóba került, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani a Tiszán és a Maroson található úszóművek biztonságos kikötésére. Ennyi fért mára a Café 88 hétvégébe. A műsort Nagy Ágnes felelős szerkesztő, valamint Fáji Bernadett, Bisztriczki Sára és Kovács Bence riporterek állították össze. Én Szeri Csaba vagyok, köszönöm a megtisztelő figyelmed, és várlak a folytatásban a Rádió 88 hétvégében egészen egy óráig.
1: Ez volt a Café 88 hétvége a Rádió 88-ban.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A Rádió 88 hétvége pedig már startol is, 9 óráig még egy kicsi idő van, addig a születésnapi köszöntő üzenetek befuthatnak, a Bányai cukrászda meglepetés tortája pedig mindjárt ott landol valakinél, meg jön az éterbe Shakira is, Burna Boy-jal, a Die-Die-jal. A rövid részletet a friss információk után teljes hosszában követi a dal.
3: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
5: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
5: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
3: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
5: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a sztáropremeni 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2+1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More. Szeged, Vitéz utca 24. Campus. A hely, ahol jó lenni.
7: Szállj egy napot az egészségedre.
8: Augusztus 25-én ismét vár a második egészségnap a Szeged Nagyáruházban.
9: Egész nap ingyenes szűrések, hasznos programokkal és tanszervásárral készülünk.
8: Próbáld ki a látásvizsgálatot, vegyél részt fogászati szűrésen, ismerd meg a Bémer mágneses érterápiát, vagy kapcsolódj ki egy kellemes masszázssal.
9: Nyújtsd a karod és ments életet! 12 és 15 óra között véradással várunk a földszinten. Ráadásul minden véradónkat megajándékozzuk. A gyerekekről se feledkezünk meg. A legkisebbeket az emeleten vidám, barátságos akadálypálya várja 13 és 17 óra között.
8: Tölts velünk egy napot az egészségedért. Augusztus 25-én találkozzunk a Szeged Nagyáruházban.
9: Mert az egészség a legjobb befektetés.
8: További részletek a coopszeged.hu weboldalon.
10: Az egészségnap megvalósulását támogatta a Dentaláv, a Lipooptika, a Légy Jól, Éj Jól Egészségközpont, a Fügemasszázs, a Magyar Vöröskereszt Csongrád Csanád vármegyei szervezete, a Virágozás Prosperáj Közhasznú Alapítvány és a Félegyházi Pékség.
11: Egy nyári este, fények a dómtéren, élmény, tapsvihar. Az előadás után pedig az SKT megvár és hazaviszünk. SKT és szegedi szabadtéri játékok. Együtt Szegedért!
2: Ez reklám volt.
4: Egyre nehezebb felismerni az AI tartalmakat, de még mindig vannak árulkodó jelek. Mármint egy 10 000-en jelentkeztek a kórházakban hagyott csecsemők simogatására, és a Michael főszereplője örülne, ha a pop királyáról szóló következő film a gyerek molesztálási vádakról is szólna. Szép napot kívánok, Fáy Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. Egyre nehezebb felismerni a mesterséges intelligenciával készült tartalmakat, de még mindig vannak árulkodó jelek. Ezeket a szövegekben, képekben, de még akár daloknál is ki lehet szúrni. Brilman Zsolt, szegedi AI kutató elmondta, hogy a mesterséges intelligencia akár a segítségünkre is lehet, ha meg akarunk bizonyosodni egy cikk vagy hír hitelességéről.
12: Egyébként a Sónó maga a sima AI dalait vízjelezi. A képeknél például a szélek felé elmosódik, ezt egyébként lehet egy árulkodójá. A szövegeknél nagyon sokszor észrevető, például híres volt a ChatGPT arról, hogy megszállottan ragaszkodott ahhoz, hogy hosszú kötőjelekkel pakoltat el a szövegeket.
4: Harmadjára is az élre került a Szegedi Tudományegyetem. Az STE idén is a legjobb magyar egyetem lett az Academic Ranking of World Universities rangsor szerint. A listán ismét 1000 felsőoktatási intézmény szerepel. Az STE idén az 519. helyet érdemelte ki. A rangsorban csupán 3 magyar egyetem van. Mármint egy 10 000-en jelentkeztek a kórházakban hagyott csecsemők simogatására. Az Országos Kórházi Főigazgatóság minden segítséget nagyra értékel, de ehhez elengedhetetlen az érintett szervezetek előzetes egyeztetése és folyamatos együttműködése. 2026. április 30-án 325 csecsemő volt kórházban. És a Michael főszereplője örülne, ha a pop királyáról szóló következő film a gyerek molesztálási vádakról is szólna. Jafar Jackson, a film főszereplője egy interjúban fejtette ki, hogy örül, hogy folytatást kap a Michael, de nincs beleszólása abban, miről szól majd a második rész. Ám annak örülne, ha a gyermek molesztálási vádakat földolgozná, főleg Michael Jackson nézőpontjából ábrázolva. Az első film a család korai sikereit ölelte fel az 1960-as évek végétől Jackson slágeres szóló albumáig a Bedig. Szeles szombatunk lesz ma sok napsütéssel, csapadék nem várható a térségben. Délután 31 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük a friss információkat, a 88-ban pedig már is tartal a Rádió 88 hétvége Sakirával és a Dajdájjal. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Szeri Csaba.
13: Szeged kedvenc zenéi.
2: Nyár, Szeged, Rádió 88.
13: Az életünk része.

Coolio és a Gangsta Paradise a 88-ban szól a hétvégi műsorunk, egészen 13 óráig, mindjárt a születésnapos játékkal, meg akár egyébként információkkal, mondjuk az utakról, a Kastélykertnél trafipaxos ellenőrzés, erről kaptunk jelzést, ott érdemes különösen odafigyelni a sebesség határok betartására, másrészt pedig bizony itt a Magyar Dalok hétvégéje, ezen a hosszú hétvégén az államalapításhoz kapcsolóan Szeged kedvenc magyar zenei szólnak itt a 88-ban, tényleg szeretjük a magyar dalokat, azt hiszem, könnyű őket énekelni, fülbemászóak és sok esetben vagányok, és hát nyilván itt a 88-ban pont ezeket válogatjuk össze a hosszú hétvégén, akár egyébként sok olyan előadótól is, akikkel a szegedi ifjúsági napokon is lehet majd találkozni és ott énekelni a dalaikat, vagy fölidézünk évekkel ezelőtti sikereket. A Bermudái talán az utóbbi kategóriába tartozik, a London már az elkészülte idején is igazán fülbemászó dal volt, és az elmúlt több mint 10 évben nem kopott meg a fénye. Jön tehát a Bermuda csapata a Londonnal itt a 88-ban.

0: egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.

Az Anador nevű duó és a Talk to You című dala 88-ban. A Rádió 88 hétvége szól. Hadd ajánljam figyelmedbe a zenei tesztünket újfent, hiszen úgy gondolom, hogy itt a hosszú hétvégében talán kevesebb a rohanás, meg mondjuk hát az a 3 kötőjel 5 perc, amit rá kell szánni a zenei tesztre, nem is olyan igazán hosszú idő. Újabb 20 dal részlet került föl szerda reggel, és ezeket kellene értékelni, ha van hozzá kedved. A kitöltők között páros belépőt sorsolunk a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre.

A szerda reggelben ezen a héten nagy örömködés volt egyébként nyertesünk részéről, és bizony a játék újabb sorsolása a következő szerda reggel is adott. A mostani alkalommal pedig a The Rasmus dala, a Carson Coma, Ákos egy felvétele, vagy az Abba Mamma Mia-ja is ott van és értékelhető, de TNT dal, Katy Perry nóta és Halott pénz felvétel is található ezen a listán. Fülelj bele a dal részletekbe és hozd meg a döntést, az értékelést. A radio88.hu/zene oldalon találod mindezt, az éterben pedig már a BTS sikerét találjuk, itt a Dynamite.

0: Ez volt a Hip Hop Voice, és a hegyekbe fönn a Rádió 88-ban. Hát ott biztos friss a levegő és kellemes, a tapasztalat általában az, de azért talán olyan nagy panaszra nekünk sincs okunk, ma már nem lesz olyan forróság. Vártam viszont a szülinapi köszöntő üzeneteket, köszöntöttek olyat is, aki holnap ünnepel, ugye vasárnap is jelentkezik már itt augusztus óta a születésnapi játékunk, és a házassági évfordulós játék is holnap lesz. Jó, ma is jött már néhány ilyen, ezeket igyekszem átgerebézni holnapra, de a vasárnapban a Bányai Cukrászda nyereményéért szülinapi játékunk, na meg házassági évfordulós játékunk is lesz, de annyira ne ugorjunk előre, maradjunk a szombatnál.
1: Szülinapokhoz partner az év mindennapján a Cukrászdiszkont.
0: Hiszen ünnepelnek jó néhányan Szegeden és a környékén. Majzinger Zsoltit például köszöntötték a családtagok. Dr. Demcsák Alexandra is ünnepel a mai napon. Tompa Lászlóné Magdi is, születésnapos és kőműves Edvard is, valamint Szűcs Ákos. De kiderült egy másik üzenetből, hogy Molnár Lászlóné Brigitta is ünnepel, akinek nagyon boldog születésnapot kívánok, hiszen már itt van velünk a vonalban. Hogy van, hogy indult, köszönjük. Hogy kezdődött ez a mai nap?
2: Munkával.
0: Hoppá, hát milyen születésnap az, kérem szépen?
2: Hát ez már ilyen.
0: Ez már ilyen.
2: Eddig is ilyen volt, úgyhogy ez nem probléma egyáltalán.
0: Mivel foglalkozik, mit csinál Brigitta?
2: A munka kötelez, fodrászként.
0: Fodrászként, akkor csattognak az ollók, gondolom, meg hasonlók.
2: Hát igen, most a hajszárító, éppen hogy véletlenül hallottam meg.
0: Na jól van. Lesz-e azért ünneplése mai napon Brigitta?
2: Valószínűleg igen. Igen.
0: Nagy ramazuri csapnak, vagy szűkebb családi körben?
2: Hát...
0: Alakul, ahogy alakul?
2: Szűkből család, igen, elmondhatom, hogy vagyunk szép számmal, köszönöm.
0: Na de jó, akkor jó ünneplést kívánok. Van egy tortánk is, képzelje Brigitta, a Bányai Cukrászda jó voltából. Ezt fogadja tőlünk és tőlük szeretettel.
2: Hát nagyon szépen köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen, Brigitta.
2: A rádiónak is, meg aki benevezett annak is.
3: Boldog születésnapot kíván a Bányai Cukrászda és a Rádió 88.
1: Ha sütemény, akkor csak is Bányai Cukrászda.
3: A Rádió 88 ajánlja.
0: A mai napon a Plus Market Strandparty by Rádió 88 Makóra a Hagymatikumba érkezik majd meg 11 órától. Az államalapítás ünnepe okán a Széchenyi téren ma Varga Miklósra lehet számítani, de DJ Nacsa is pörgeti majd a lemezeket. A Szegedi Szabadtéri Játékok domtéri színpadán ott lesz a Wicked. Az új Szegedi Szabadtéri színpadon a Szinkópé keretében pedig Halász Judit koncertjére lehet számítani, de a Ligetben bizony a Szinkópé fesztivál is folytatódik. Az esemény regisztrációhoz kötött, erről ne feledkezz meg. A szegedi csillagvizsgálónál pedig este 8:30-tól távcsöves élményekkel készülnek, reméljük, hogy nem is lesz olyan felhős az ég, mert azt gondolom, akkor izgalmas kalandban lehet része az ott lévőknek. A programokhoz jó szórakozást!
4: Dani!
5: Kedzo!
4: Szerinted ezek átgondolták ezt?
5: Nem mindegy, újra együtt leszünk, hát nem hiányoztam.
4: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Ahol a legjobb strandok vannak, ott a közelben megtalálod a Plus Marketet is. Plus Market Strand Party by Rádió 88. Idén nyáron 11 helyszínen, 16 alkalommal. A pontos helyszínek és időpontok a rádió88.hu oldalon megtalálhatók. Plus Market. Drogéria és élelmiszer. Pont jó árak, pont a közelemben. Nyáron a strandokon, még közelebb.
3: Megújult a nagyáruház Szeged szívében. Mostantól az új lépcsőn is kényelmesen feljuthatsz az emeletre, vagy lifttel gyorsan, akadály nélkül, ahogy neked kényelmes. Gyere és fedezd fel újra a nagyáruházat, ahol a kényelem és a vásárlás öröme mindig együtt jár. Szeged nagyáruház a belváros szívében, a Jókai utca egy szám alatt.
1: Nyaralás közben ne a zenékkel bajlódj!
3: Indítsd el a Rádió 88 appot, és már szólnak is Szeged kedvenc zenéi.
1: Úton, vízparton, pihenés közben veled marad a szegedi hangulat.
3: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt. Rádió 88.
1: Az életünk része.
3: Megérkezik.

0: telefonszámon.
1: Korszerűsítse otthonát a Z-ablakkal. Prémium Kömmerling nyílászárók, garázskapuk és modern árnyékolás technika. Egyedi méretben, bontással, beépítéssel, garanciális szervizzel. Ingyenes felmérés és árajánlat z-ablak.hu.
2: Napelem, energiatárolás, hőszivattyú, mindent egy kézben. Solar Construct Kft. A fenntartható mindennapokért. www.solarconstruct.hu.
3: A Hattyas Dentál idén az első között csatlakozott a szegedi napozó válogatott támogatóinak csapatához, hogy a csillogó fehér fogak már az első pillanattól végig kísérjék a csapatot.
4: 4 nap, 2 színpad, 20 borászat és rengeteg élmény. A 20. Hódmezővásárhelyi Borfesztiválon gasztroprogramokkal, DJ-szettekkel várunk, valamint színpadon a Neuton Família és Karamell is. Augusztus 19 és 23 között kóstolj bele a 20. Hódmezővásárhelyi Borfesztiválba.
5: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
6: Ha-ho. Nyár van, szombaton is otthon fogsz aszalódni.
7: Mi megyünk Makóra, a Hagymatikon fürdőbe.
6: Gyere te is strandolni a Rádió 88-al. Papucs, tűrcsi, fürdőruha és gólt. Plusz Market Strandparty by Rádió 88.
7: Makón, a Hagymatikon fürdőben.
6: Mi csináljuk a hangulatot, te megélvezd a nyarat velünk. www.radio88.hu/strandparty.
8: Indul a tanszervásár. Itt a lehetőség, hogy megvágd árainkat. Gyere a nagyáruház papír- és játékáruházába, és vásárolj akár 15%-kal olcsóbban. Letölthető kuponunkat és a további részleteket keresd a Facebook oldalunkon. Nagyáruház papírírószer és játékáruház, a Szeged Nagyáruház földszintjén.
9: Az egészséges bőr, a természetes pigmentáció és az UV védelem támogatója a Dermaville. Megrendelhető a goodwill.hu weboldalon.
10: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
10: Rádió 88.
11: Rádió 88. Az

0: Olá Ibolya és a Magyarország, a Magyar Dalok hétvégén a Rádió 88-ban, a szombatban és majd a vasárnapban is még ezek a felvételek nagy dózisban kapnak majd szerepet. A folytatásban pedig Tiesto és Eva Max közöse is jön, Ági és a friss infók után szól a The Modo. Pontosan erről a darról van szó, mindjárt a legelejétől a legvégéig hozom.
1: A hosszú hétvégén még több magyar dal a Csillagösvény Labirintus ópusztaszer támogatásával. Megtalálod az élményt.
2: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
3: Biztonsági öv és...
1: Rádió 88. Az életünk része.
3: Ez az! Let's go!
4: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
5: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
1: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
1: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
4: Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Egy nyári este. Fények a dómtéren. Élmény. Tapsvihar. Az előadás után pedig az SKT megvár, és hazaviszünk. SKT és Szegedi Szabadtéri Játékok. Együtt Szegedért.
4: A szegedi napozó válogatott tagjai nem csak a bőrüket védik a strandokon, hanem a telefonjaikat is. Ebben az Apple Klinika Szeged üvegfóliázással és tokokkal segíti őket. Ha szervízre vagy új telefonra lesz szükségük, a srácok erre is kínálnak megoldást.
7: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a staropremeni 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2 plusz 1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More. Szeged Vitéz utca 24. Campus. A hely, ahol jó lenni.
8: A szép szebb, a jó jobb. Ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Plaza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Carpet tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Plaza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Plaza Automosó.
9: Állami ösztöndíjas felvételi. A Gál Ferenc Egyetem Szegedi Teológiai Karán augusztus 28-áig még lehetséges. Teológus, hittanár, nevelőtanár, katekéta lelkipásztori munkatárs alap, osztatlan és mesterképzésekkel.
10: A Szegedi Domtér téged is vár.
9: Jelentkezés www.gfe.hu.
4: Ez reklám volt.
11: A közétkeztetéssel együtt átalakították az Etelka portált is. A mentők 200-nál több esetben segítettek Budapesten az ünnepi rendezvényeken, és 18 év után bukkant fel újra egy különleges hal a Balatonban. Szép napot kívánok, Fáy Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. A közétkeztetéssel együtt átalakították az Etelka portált is. A szegedi óvodai és iskolai étkezés-rendelési felületen számos fejlesztést hajtottak végre, hogy elérhető legyen a szabad szedéses étkezés a rendeléskor. Szeptember 1-től 5 intézményben lesz elérhető az újfajta menü. Tóth András a Nevelési és Kulturális Intézmények Gazdasági Szolgálatának igazgatója hozzátette, az új rendszer nem csak a kidobott étel mennyiségét csökkent, de sokkal egészségesebb is lesz, mint eddig.
12: Ugye, ahol nem kerül bevezetésre általános iskoláknál a szabadszedés, ott bevezetésre került az AB menü. Lehetőség van továbbá laktóóvó vegetáriánus étkezés igénybevételére, illetve sertéshúsmentes étkezésre is. Óvodai, általános iskolai és középiskolában is, illetve a kollégisták számára is.
11: Az IH rendezvényközpontban már be lehet váltani a színbérleteket. Kolonics Erika, a Szegedi Rendezvény és Média Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetője, a fesztivál főszervezője elmondta, keddig az IH ablakaiba várják a fesztiválozókat. Minden nap este 8-ig lehet felvenni a bérleteket, napi jegyeket, és itt kapjuk meg a VIP nyakba valókat is. A mentők 200-nál több esetben segítettek Budapesten az ünnepi rendezvényeken. Ezek közül 67 beteget kellett kórházba vinni. Idén is komplex mentési terv alapján hajtották végre az augusztus 20-ai tömegrendezvények egészségügyi biztosítását, és a mentőegységek a fővárosi tűzijáték idején a dunapesti és budai oldalának összesen 56 pontjára települtek. És 18 év után bukkant fel újra egy különleges hal a Balatonban. Július 1-én a Fonyódi Mólónál pergetés során néhány süllőt követően egy zömökebb példány is előkerült. A süllő és a kősüllő mesterséges hibridje akvakultúrás körülmények között már 2003 óta ismert, de egy nagyon ritka hibrid halról van szó. Derült napos időnk lesz ma Szegeden, időnként élénk széllel. Enyhül a hőség, ma 31 fok várható.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: 10 óra 88-ban pedig nincs híj a daloknak. Tiesto, Eva Max és a The Modo a szombatban már is. Üdvözletem a mikrofonnál, Szeri Csaba.
2: Szeged kedvenc zenéi.
13: Nyár.
2: Szeged.
13: Rádió 88. Az én.

A kastélykertnél mérték korábban a közlekedők sebességét, ott esik figyelni arra, hogy mennyire siet az ember. A Dua Lipa Dance the Night című dala pedig az előző percekben szólt itt a Rádió 88-ban. A Rádió 88 pedig a szegedi ifjúsági napokra is készül, többféleképpen. Akár egyébként az egyik módi az, hogy természetesen kitelepülünk a szegedi ifjúsági napokra, már szerdán 4 órától egészen 8 óráig, de így lesz ez a csütörtök, péntek és szombatban is. Ráadásul van egy másik játékunk, ahová már várjuk a jelentkezéseket. Szegedi szingliket keresünk, akik nem egyedül mennének bulizni a színre. Ha még nincs színbelépőd, jelentkezz akár már most a 0632998888-as számon. Mutatkozz be röviden, írd meg, hogy melyik napra keresel társat, és figyeld az adásunkat, hiszen aztán kedtől péntekig mindig bemutatunk egy-egy szinglit, aki társat keres a szegedi ifjúsági napokra, és ha úgy érzed, hogy ő tökéletes pár lenne neked, és ő is téged választ, akkor mindketten kaptok egy színnapi jegyet, és egy különleges randiban lehet részetek. Egy együtt eltöltött színezés az, ami valóra válhat, úgyhogy ez a játék már dübörög, a bemutatkozó üzenetek a szegedi szingliktől természetesen már érkezhetnek, a színen pedig folytatódik a játék, hogyha úgy tetszik, hiszen érdemes lesz majd fölkeresni a Rádió 88 Szingli 88 helyszínét az Ülőmedencénél, ahol sárga héliumos lufit kérhetsz majd magadnak. Ez pedig azt jelenti majd, hogy nyitott vagy az ismerkedésre, így ha valakinél sárga lufit látsz, akkor ahhoz nyugodtan oda lehet venni. Érdemes ezt a játékot is majd kipróbálni, vagy történést a szegedi ifjúsági napokon. A folytatás pedig Avril Lavigne, őt idézzük a Skateboy című dalával.

Louis Capaldi Survive című dala szólt az iménti percekben itt a Rádió 88 hétvégében. A 47-esen a Kastélykertnél figyelj, amennyire tudjuk, hogy sebességellenőrzés volt nem oly régen. Ott a sebességhatárok betartására ebből fakadóan érdemes lehet odafigyelni. Másrészt pedig, hát az éjszakánk nem volt olyan igazán hűvös, bár talán hűvösebb lett, mint ígérték, olyan 20 Celsiusok körül hűlt le. A levegő most 23 Celsiusok van, és 30-nál többet nem ígérnek a mai napra. Azt hiszem, hogy ez legalább jól hangzik, hidegfronti tüneteket és hatásokat tapasztalhatunk. Hát, hogy ez csapadékba átfordul-e? A helyzet az, hogy Szegeden és a környékén nem igen van erre esély, kimaradunk ebből a részéből a dolgoknak. A holnapi napon sok napsütés mellett megint csak 30 Celsiusokra lehet számítani, és a jövő héten is javarészt így alakulnak a csúcsok. Hogy jön-e bármi eső? Hát erre kicsi az esély, bár a legutóbbi jóslatok kedd-szerda környékére egy-egy elszórt záport zivatart ígértek. Majd látjuk, hogy a térségbe jut-e ebből. Viszont dalból jut ide az éterbe. A magyar dalok hétvégéjén egy újabb kiváló magyar felvétel a Compact Discótól, akik olykor angolul is énekelnek, talán több ilyen daluk van, de van magyar felvételük is. Ez jön most a Te meg én.

0: Ez volt a Dancing with a Stranger Sam Smith-szel a Rádió 88-ban, hát akár egyébként áthallással lehet hivatkozni újfent a Szegedi Ifjúsági Napokkal kapcsolatos kihívásunkra, játékunkra, ahol szegedi szinglik jelentkezését várjuk már most SMS-ben a 0630-299-88-88-ra. A bemutatkozás mellett fontos info lehet, hogy melyik napon mennél a színre, aztán a jövő hétben igyekszünk társat találni egy ilyen különleges vakrandi keretében, hogyha te is úgy érzed, hogy megvan a kapcsolódási pont. Úgyhogy jöhetnek az üzenetek és jönnek mindjárt a kedvencek. A hirdetői ötletek után Szigala és a Sweet Lovin' szól.
1: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet. Minden este 8-kor nyit Szeged legnagyobb klubja. Kapcsolódj be és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al. Check this out. Ma este is 8-tól Klub 88. Az este itt kezdődik. Itt kezdődik.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
4: Ez az

0: is. Plusz Márkes Strandparty by Rádió 88. Idén nyáron 11 helyszínen, 16 alkalommal. A pontos helyszínek és időpontok a rádió88.hu oldalon megtalálhatók. Plusz Market. Drogéria és élelmiszer. Pont jó árak, pont a közelemben. Nyáron a strandokon. Még közelebb.
1: Ingyen sör. Na, az nincs. Viszont minden, ami a fürdőszobád vagy a kertet felújításához kell, az igen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy az fix. Stuxi otthon és kert, a Gyűjj út 7, stuxi.hu.
2: Bőrönd, naptej, napszemüveg.
3: És a Rádió 88. Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és vidd magaddal Szeged kedvenc zenéit a nyaralásra is.
2: Strandon, úton, pihenés közben legyen veled a Rádió 88 és Szeged hangulata.
4: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria. Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat. Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
5: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád-Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napvégfürdő Aquapolisban. Vásárolj online az augusztus 20 promókóddal, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. Aquapolis.hu.
6: Van egy telked? Egy ingatlanod? Küldd fel a netre, hadd szóljon, barátom! Az investpe.hu térképén most te villantasz, és még fizetni sem kell. Ingyenes, ütős, és látszol végre! Ne tökölj! Hirdess normálisan az InvestMap-en.
7: Új ajtó, új ablak kell, akkor van egy jó hírünk. A Szatymazi utcai Bodrogi Bau megújult nyilászáró bemutató termében élőben nézheted meg a kínálatot. És ha előtetőt keresel, abból is nagy választék vár, ráadásul készletről azonnal. Keresd a Bodrogi Építési és Barkácsáruház új nyilászáró bemutató termét Szegeden, a Szatymazi utcában. Újházbodrogi.hu.
8: Augusztus 20-a és 23-a között különleges pult nyílik a Virágcukrászda teraszán. Itt kóstolhatod meg az idei Magyarország tortáját és cukormentes tortáját, minden szelet mellé egy pohár granitával. Ünnepelj augusztus 20-án és az ünnepi hétvégén Magyarország tortájával a Virágcukrászda teraszán.
9: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
9: Rádió 88.

0: eszedbe a szegedi nyárról?
1: Visszapart.
2: Közös meccsnézés a haverokkal.
3: Kerti parti.
4: Minden nyári élményhez van egy dalunk.
0: Nyár, Szeged, Rádió 88. Az életünk része.
5: Az életünk része.

0: Whitney Houston-dal a Kygo feldolgozásában a Higher Love az imént a 88-ban, ahol a hétvége még folytatódik, mindjárt Lucenzo és Donomar közösével. Ez lesz a Danza Kuduro pillanatok múlva teljes hosszában.
1: A hosszú hétvégén még több magyar dal a Csillagösvény Labirintus ópusztaszer támogatásával. Megtalálod az élményt.
2: Egyedül mész a színre?
1: Ez még nem végleges állapot.
3: Elvárásod? Majka rajongó legyen? Macskás? Vagy legalább ne csámcsogjon evés közben?
1: A Rádió 88 most összeboronálja a szegedi szingliket.
3: Nincs még színjegyed? Akkor írj SMS-t a 0630 299 88 88-ra.
1: Mutatkozz be pár szóban, és írd meg, melyik napra keresel társad.
3: Kettő péntekig minden nap bemutatunk egy szinglit.
2: Bejön?
1: Ne csak hallgasd, írd rá! Pontosabban nekünk!
3: Ha ő is téged választ, mindketten kaptok egy színnapi jegyet. A többit már nektek kell összehozni.
1: Szingli!
3: Szingli 88! Találd meg, akivel jobb lesz a szín. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Szállj egy napot az egészségedre. Augusztus 25-én ismét vár a második egészségnap a Szeged Nagyáruházban.
5: Egész nap ingyenes szűrésekkel, hasznos programokkal és tanszervásárral készülünk.
4: Próbáld ki a látásvizsgálatot, vegyél részt fogászati szűrésen, ismerd meg a Bémer mágneses érterápiát, vagy kapcsolódj ki egy kellemes masszázzsal.
5: Nyújtsd a karod és ments életet. 12 és 15 óra között véradással várunk a földszinten. Ráadásul minden véradónkat megajánlunk. A gyerekekről se feledkezünk meg. A legkisebbeket az emeleten vidám, barátságos akadálypálya várja 13 és 17 óra között.
4: Tölts velünk egy napot az egészségedért. Augusztus 25-én találkozzunk a Szeged Nagyáruházban.
5: Mert az egészség a legjobb befektetés.
4: További részletek a coopszeged.hu weboldalon.
5: Az egészségnap megvalósulását támogatta a Dentaláv, a Lipooptika, a Légy Jól, Éj Jól Egészségközpont, a Fügemasszázs, a Magyar Vöröskereszt, Csongrád-Csanád vármegyei szervezet, a Virágozás Prosperáj közhasznú alapítvány és a Félegyházi Pékség.
6: Egy nyári este, fények a dómtéren, élmény, tapsvihar. Az előadás után pedig az SKT megvár és hazaviszünk. SKT és Szegedi Szabadtéri Játékok. Együtt Szegedért!
3: Ez reklám volt.
7: Egyre több fogyasztó fordul a vármegyei békéltető testülethez. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete, és fegyveres rablók vitték el Matisse műveit. Szép napot kívánok, Fáy Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben országosan több mint 6000 ügyet zártak le, 6%-kal többet, mint egy évvel korábban. Csongrád-Csanád vármegyében is működik békéltető testület, amelyhez a fogyasztók is idén már a végső felhasználóként eljáró mikro-, kis- és középvállalkozások is fordulhatnak vitás ügyeikkel. Horváth Péter Károly elnök elmondta, hogy az esetek többsége egyességgel zárul.
8: Nálunk igyekeznek az eljáró tagok olyan egyességet létrehozni, hogy mindkét fél számára elfogadható legyen. Ez nálunk ilyen 35-40-45% szokott lenni az esetek számához viszonyítva, ami én azt gondolom, hogy egy elég jó arány.
7: Nemzetközi biblikus konferenciát rendeznek Szegeden augusztus 25-től. A háromnapos tudományos tanácskozás célja a vallási fanatizmus és a szent szövegek kapcsolatának vizsgálata. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia az elmúlt csaknem 4 évtizedben Kelet-Európa egyik legnagyobb teológiai tanácskozásává nőtte ki magát. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. A családi pótlékot augusztus 24-én fizeti ki az iskolakezdési támogatás 50 000 forintjával együtt. A második 50 000 forintos részletet november 30-áig kapják meg a családok utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Összesen több mint 400 000 gyermek számíthat a juttatásra. És fegyveres rablók vitték el Matisse műveit. A híres Jazz című művészeti albumból származó, több mint 190 000 dollárra becsült alkotásokat már visszaszolgáltatták a São Paulo-i könyvtárnak, ám a rablás során eltűnt 5 művet továbbra is keresik a hatóságok. A gyanú szerint azokat az illegális műkincspiacon keresztül már értékesíthették. Szeles szombatunk lesz ma sok napsütéssel, csapadék nem várható a térségben. Délután 31 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: 11 óra után járunk egy kicsivel, a Rádió 88 hétvégében pedig ismét föltekerjük a hangulatot a Dansa Kuduroval, a mikrofonnál Szeri Csaba.
1: Szeged kedvenc zenéi.
3: Nyár, Szeged, Rádió 88.

Ez Siren és a Shivers a Rádió 88-ban, a hétvégi műsorunkban. A Kastélykertnél is Balástya határában az 5-ösön sebességellenőrzés. Ott érdemes lehet odafigyelni arra, hogy mennyire cipőzi az ember a gázpedált. Másrészt pedig a magyar dalok hosszú hétvégéjén sok kiváló magyar felvétel sorjázik itt a Rádió 88-ban. A folytatás is egy ilyen előadói, egy olyan előadót hozok Tóth Andi személyében, aki az elmúlt időszakban kevés dallal hallatott magáról, nyilván a közösségi médiában lehetett találkozni a tevékenységével, de dalfronton talán egy picit az adósunk maradt, egészen nagyjából júniusig, mert hogy akkor adta ki legutóbbi dalát, ami egészen vagányul sikerült. Ez jön már is Tóth Andi és a júniusban, itt a 88-ban.

Ez volt a Lemon Tree Ale Farben feldolgozásában a Fools Garden sikerdala itt a 88-ban, a hétvégében, ahol érdemes egyébként egy picit előre tekinteni. Hát rövidül a nyári időszak, augusztus 22-e van, szépen lassan a szeptember 1-je is következik, mi pedig izgalmas változással készülünk. Hát mondhatjuk, hogy az őszi időszaktól időjárásában ez nem biztos, hogy egyből őszire fordul majd a mostani előrejelzések szerint, de hát mégiscsak ugye szeptember havába lépünk. A Rádió 88-ban pedig új reggeli műsor indul 6 és 9 óra között Gedzóval és Szabó Danival, a Gedzó meg a Dani, a Rádió 88 műsorvezetői visszatérnek, talán mondhatjuk ezt, és velük lehet hétköznapokon reggel találkozni szeptember 1-től. A folytatásban pedig Nagy Bogival és Dessel, akik a szegedi ifjúsági napokon is hallgatják a hangukat. Itt a Jól leszek újra tőlük, egy olyan dal, ami a Rádió 88 zenei tesztjében is parádéssal szerepelt.

0: Ez volt Starla és a Colombi a Rádió 88-ban. 25 Celsiusokat mutat a hőmérőnk, 30 környékét ígértek maximumként, ez azért hát mennyivel kellemesebb, mint amit tegnap kaptunk. Nekem pedig vannak programötleteim, tálalom is őket.
1: A Rádió 88 ajánlja.
0: A Hagymatikumból jelentkezik Makóról a Rádió 88 strandpartia, idén egyébként az utolsó felvonás. Emellett a Bárkában Damien zenél majd. A Tiszadoknál Summer Session buli lesz, de a Rapart 62-nél is bizony. A Fendir és a Trans Kepler-re lehet majd számítani. A Techno buli a Thunder Clubban vár, és a Belegance és a Fraser zenél majd a Törpében 18 órától. De a Wicked is színpadra kerül a Dome téren, a Szegedi Szabadtéri játékokon, Halász Judit pedig a Syncope Fesztivál keretében az Új Szegedi Szabadtéri színpadon koncertezik, az Erzsébet Ligetben pedig természetesen a Syncope Fesztivál dübörög. A mai és a holnapi napon is fontos azonban tudni, hogy az esemény regisztrációhoz kötött, a szegedi csillagvizsgálóban pedig ma este távcsöves élményekkel várnak.
2: Erre nagyon bulisztunk!

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az idei utolsó Plus Market strandparti Makóról, a Hagymatikunk fürdőből jelentkezik. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a szegedi napozók válogatott nevében. Mi most szombaton is a jó idő miatt strandolunk, és hogyha valaki szeretne hozzánk csatlakozni és az utolsó nyereményeinket megnyerni, az jöjjön Makóra és vegyen részt a játékainkban. Ha esetleg nem szeretne játszani, akkor viszont a kiegészítő ingyenes szolgáltatásainkat veheti igénybe, mint például a telefontöltés a szegedi Apple Klinika jóvoltából, a Zenis parfümkóstolóit megnézheti, a Plus Market hajgumi automatáját igénybe veheti, vagy a Praktiker strandjátékait is kikölcsönözheti, de a Kabai Patikából beszerzett bioderma napozó szereket is egészen 17 óráig használhatja, mert addig tart a Plus Market strandparti itt Makón, a Hagymatikunk fürdőben.
1: A szegedi napozó válogatott tagjának lenni olyan különleges élmény, mint amikor egy örök ékszert viselsz magadon. Idén a csapat a Szekt karkötőit és bokaláncait választotta, mivel nem csak elegáns, mégis hétköznapi ékszerek, hanem víz és kopás állók is. Így tökéletes társa strandokon.
0: Napelem, energiatárolás, hőszivattyú, mindent egy kézben. Solar Construct Kft. A fenntartható mindennapokért. www.solarconstruct.hu.
3: Ha-ho. Nyár van! Szombaton is otthon fogsz aszalódni!
1: Mi megyünk Makóra, a Hagymatikon fürdőbe!
0: Gyere te is strandolni a Rádió 88-al!
3: Papucs, tűrcsi, fürdőruha és go!
0: Plus Market Strand Party by Rádió 88!
1: Makón, a Hagymatikon fürdőben!
3: Mi csináljuk a hangulatot, te megélvezd a nyarat velünk!
0: www.radio88.hu/strandparty. A legjobb strand néha csak pár lépésre van. A terasztól. A Bodrogi Bauban megtalálod a kerti medencéket és a hozzájuk szükséges medencevegyszereket is. Minden egy helyen, a gondtalan nyárért. Bodrogi építési és barkácsáruház Szegeden két helyen. Újházbodrogi.hu.
1: Akció a Max Familiáruházban.
4: Akció a Max Familiáruházban.
1: Most a papír, vegyiáru és élelmiszer kivételével 40% kedvezmény mindenre. Iskola kezdéshez is Max Familiáruház. A Háda helyén, a Szilléri sugárút elején.
5: Ez az utolsó

0: az elővételes jegyek fogynak. Ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: 4 nap, 2 színpad, 20 borászat és rengeteg élmény. A 20. Hódmezővásárhelyi Borfesztiválon gasztroprogramokkal, DJ-szettekkel várunk, valamint színpadon a Neuton Família és Karamell is. Augusztus 19 és 23 között kóstolj bele a 20. Hódmezővásárhelyi Borfesztiválba.

0: keresztül.
1: Ha vadétel, akkor Stüssi Vadász, ahol grill teraszunkon, csodálatos zöld környezetben nem csak vadétel vár. Stüssi Vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
2: Hiányzik Szeged, amikor úton vagy?
3: A Rádió 88 appal a nyaralás alatt is veled maradt Szeged hangulata.
2: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és hallgass Szeged kedvenc zenéit az odaúton, a strandon vagy hazafelé.
3: Rádió 88.
0: Az életünk része. Ez reklám volt.

0: Ez volt a Señorita Showman, ez és Camila Cabello közös dala itt a 88-ban, hallgatunk pedig útinfóval van itt önünk a vonalban. Szia, mit látsz, mi a tapasztalatod a Szeged és környékbeli közlekedésben?
1: Az M43-ason valami baleset történhetett itt a 40-es kereszteződésben, mert mindenkit leküldenek az Agyői útra.
0: Oké, köszönöm szépen, hogy szóltál, köszi az információt.
1: Úgyhogy jelentős a torlódás már, mindenkit leküldenek.
0: Oké, akkor teljes útzára, köszönöm, hogy szóltál,
1: teljes
0: jó utat.
1: Teljes útzára, Makó irányába.
0: Oké, balesetmentes közlekedést.
1: Köszönöm.
0: Hello, hello. Az M43-ason, tehát a 47-es csomópontjánál baleset történt. Infóink szerint, ha bővebb információ birtokával leszünk, beszámolunk róla. Addig pedig Pitbull, Nicole Scherzinggel és a Hotel Room Service szól.

0: Szomrdala 88-ban. Baleset történt az M43-as autópályán Szegednél, javarészt egyébként a 47-es csomópontjánál. A Makó felé vezető oldalon egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A kamion defektet kapott, emiatt történt a karambol. A balesetet követően a személyautó 3 utas a saját erejéből ki tudott szállni. A szegedi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok érkeztek a helyszínre, és megkezdték a járművek áramtalanítását. Úgy tudjuk, hogy teljes útzár van, és a forgalmat elterelik a körforgalomnál. Légy figyelmes, ha útinfód van a segítség, jól jön, nekünk pedig vannak zenei kedvenceink, jön Harry Styles. Ez lesz az American Girls mindjárt teljes hosszában.
1: A hosszú hétvégén még több magyar dal a Csillagösvény Labirintus ópusztaszer támogatásával. Megtalálod az élményt.
2: Dani.
3: Kedzo.
2: Szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy. Újra együtt leszünk, hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
1: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
1: Gedzó meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Egy nyári este, fények a dómtéren, élmény, tapsvihar. Az előadás után pedig az SKT megvár, és hazaviszünk. SKT és Szegedi Szabadtéri Játékok. Együtt Szegedért!
4: A Szegedi Napozó válogatott minden tagja egyedi, merész és rendkívül tartós illatot választott az Árkád Szeged első emeletén található Zenis parfümériában. Találd meg te is a nyári Nis parfümöt. Gyere az Árkádba, Dél-Magyarország egyetlen Nis parfümériájába, amikor luxus illatot keresel.
6: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi. Mindig van minek örülni.
4: Nyaralás közben ne a zenékkel bajlódj!
1: Indítsd el a Rádió 88 appot, és már szólnak is Szeged kedvenc zenéi!
4: Úton, vízparton, pihenés közben veled marad a szegedi hangulat.
1: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt. Rádió 88.
4: Az életünk része.
7: Állami ösztöndíjas felvételi. A Gál Ferenc Egyetem Szegedi Teológiai Karán augusztus 28-áig még lehetséges. Teológus, hittanár, nevelőtanár, katekéta lelkipásztori munkatárs alap, osztatlan és mesterképzésekkel.
1: A Szegedi Domtér téged is vár.
7: Jelentkezés www.gfe.hu.
4: Ez reklám volt.
8: Petíció indult a tervezett ipari, logisztikai és közlekedési fejlesztések miatt Szegeden. Fertőző trópusi betegség jelent meg Bács-Kiskunban, és berepülne a NASA a Szaturnusz holdjának barlangjaiba. Szép napot kívánok, Fáji Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. Petíció indult a tervezett ipari, logisztikai és közlekedési fejlesztések miatt Szegeden. A kezdeményezők attól tartanak, hogy Klebelsberg telep és a környező kertvárosi területek életét jelentősen átalakíthatja a növekvő teherforgalom. Ugyanakkor támogatják a vasúti teherszállítás bővítését. Kismárton Zsolt, a Klebelsberg telepi polgári kör egyesület elnöke elsőként azt kéri, hogy minden beruházás és fejlesztés engedélyezésénél legyen elsődleges szempont a nyugodt, kertvárosias lakókörnyezet megőrzése.
9: A lakosság nagyon szeretné megőrizni ezt a kertvárosi létet, de azt hangsúlyozom, hogy a fejlesztés ellen nem vagyunk. Hogyha fejlesztik a téli kikötőt, hát fejlesztik, de akkor oda van vezetve a vasút, tehát akkor a forgalom az történjen vasúton.
8: Szeptember közepén újra a Boroki a főszerep Szegeden, jön a 14. bortér. A nyitónapon 18 óra 30-kor szüreti felvonulás lesz a Széchenyi tér, Dugonics tér, Dum tér útvonalon, majd több koncert is lesz. A fesztiválon Tolvaj René és Nika is fellép. A borok mellett pálinkák, kisüzemi sörök, kézműves sportékák és ételek is várják a kilátogatókat. Fertőző trópusi betegség jelent meg Bács-Kiskunban. Csikungunya lázzal fertőződött meg egy 53 éves nő, miután Mauritiuson járt. Ugyanebben az időszakban egy Pest vármegyei 18 éves férfinál importált maláriát is kimutattak tanzániai útja után. Mindkét betegséget szúnyogok terjesztik. A halálozási arány rendkívül alacsony, a fertőzöttek többsége egy héten belül jobban lesz. És a NASA gömb alakú miniatűr drónokkal fedezné fel a Szaturnusz holdjának, a Titánnak a rejtett barlangjait. A Spark nevű projekt keretében apró robotrajokat fejlesztenének, amelyek berepülhetnének a felszín alatti barlang és víznyelő hálózatba. A Titán különlegessége, hogy a Földön kívül itt találhatók az egyetlen ismert felszíni tavak, folyók és tengerek. Derült napos időnk lesz ma Szegeden, időnként élénk széllel. Enyhül a hőség, ma 31 fok várható.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A friss információkat köszönjük az ebédhez, jó étvágyat, meg akár Harry Styles dalához is. Déli 12-kor itt az American Girls, a mikrofonnál pedig Szeri Csaba.
1: Szeged kedvenc zenéi.
4: Nyár, Szeged, Rádió 88.
1: Az élet.

Corona és a Pinky Pony Club szólt az elemző percekben itt a Rádió 88-ban. Baleset történt az M43-as autópályán, terelik is még a forgalmat a határ felé vezető oldalon, lényegében a 47-es elágazás környékén, ott terelik le infóink szerint a forgalmat, és baromi nagy a torlódás, már akár a Sándorfalvi leállóig elér a kocsisor a határ felé tartó oldalon. Ha tudsz, még lehet, hogy érdemes előbb lejönni és később fölmenni a pálya azon szakaszára, még a helyszínelés miatt teljes útzáron érvényben. Infóink szerint egy kamion és egy személyi autó ütközött, az autóban lévők a saját lábukon hagyták el információink szerint a járművet. Gracie Abrams pedig már egy dallal, akár az ebédhez, hogyha éppen az a része van most és zajlik a szombattak. A That's So True érkezik itt a 88-ban.

Justin Timberlake a Mirrorszal a Rádió 88 hétvégében, a magyar dalok hosszú hétvégén, ahol mindjárt az Ocsó Macsó és a Jó Nekem varázsol zenével, de előtte info az utakról. Az M43-ason történt egy baleset a 11-es kilométer szelvénynél a határ a Makó felé vezető oldalon. Nagy a torlódás, terelik is a forgalmat, egy kamion és egy személyautó ütközött, amennyire tudjuk a személyautóból saját lábukon tudtak kiszállni a benne autózók, de minden esetre ott torlódás és terelés, tehát a határ felé vezető oldalon, valamint a Kastélykertnél sebességellenőrzéssel lehet találkozni, illetve korábban Balástya határában az 5-ös főúton is volt sebességellenőrzés. Itt a 88-ban pedig mindjárt Büte Zsolttal folytatódik majd a Rádió 88 hétvége. Előtte viszont hamarig

0: Ray igazán jól sikerült dala, Where is my husband? Egyébként Your husband is coming, ugye elhangzik ez a mondat. Azt Ray nagymamája mondta, az az ő hangja. Egy kis különlegesség a dal kapcsán. A helyzet pedig az, hogy az M43-ason történt egy baleset a 11-es kilométer szelvényben, ez a 47-es csomópontjának környéke. Le is terelik ott a forgalmat, viszont így is nagy a torlódás a határ felé vezető oldalon. Légy figyelmes arra felé.
1: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
2: Biztonsági öv és...
1: Rádió 88. Az életünk része.
2: Na ez az. Let's go!
3: Szeged délutánra leteszi a lantot, de Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
4: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
1: Lucky Let's Go Bálint Kágergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
1: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
3: Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Üdvözlöm a Rádió 88 hallgatóit, Makóról, a Hagymatikunk fürdőből, a mai nap a Plus Market Strandparty by Rádió 88 a szegedi napozó válogatottal. Ide látogatott, hogy itt zárja le az idei szezon. Azt gondoltuk, hogy a játékok nagyon nagy népszerűségnek fognak örvendeni, ez egyébként így is van, de a prágai láncszerészet szemüvegvizsgálóját gyakorlatilag majdnem mindenki ki akarja próbálni, hogy a szemüvege UV állóságát ellenőrizze, hogy megvan-e még mindig a 400-as UV állóság, és természetesen, hogyha már megkapjuk a szemüveget erre a vizsgálatra, akkor meg is takarítjuk, mert ehhez is kaptunk eszközt a prágai látszerészettől. Hamarosan a törölköző horgászat játékunk következik, amin origami és aqualing medence áruház ajándékokat kaphatnak azok, akik megnyerik ezt a versenyt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy vízen úszó platformon van 4 darab Rádió 88-as strandlabda, és egy I Love Szeged törölközővel kell ezeket úgy horgászni, hogy rá kell dobni a törölközőt, és akinél a legtöbb labda marad a törölköző alatt, az nyeri meg ezt a játékot. Utána mi ebédelni fogunk, ahogyan egyébként mások is, és a Hello Food termékeit fogjuk elfogyasztani. Ezek 30 napig megőrzik minőségüket, tartósítószermentes és természetes alapanyagokat tartalmaz, hazai konyha ízeit idézi fel, úgy mint a parajos tészta, a pásztortarhonya, a kolbászos lecsó, a hentes tokány, vagy esetleg a csirkepaprikás, esetleg a brassói. Délután is fogunk játszani, használd a fejed játékunk, utána a beach pong játék következik, amiről a következő bejelentkezés alkalmával fogok mesélni. Tehát, hogyha valaki még szeretne strandolni, így augusztus végén, azt a szegedi napozó válogatott várja, Makun, a Hagymatikunk fürdőben, a Plus Market Strandparton.
3: Korszerűsítse otthonát a Z-ablakkal. Prémium Kömmerling nyílászárók, garázskapuk és modern árnyékolás technika. Egyedi méretben, bontással, beépítéssel, garanciális szervizzel. Ingyenes felmérés és árajánlat z-ablak.hu.
1: Bejelentkeztél a kitűnő bizonyítványoddal? Akkor induljon a kaland!
6: Vár idén-nyáron a Móra Ferenc Múzeum Drága Barátom Picasso kiállítása, a Szegedi Dino Park, a Napfényfürdő Aquapolis és a hajókirándulás.hu. Hajózz velünk Tokajban, Tiszacsegén és Szegeden.
1: Az STF Hüvészkert, a Csillagvizsgáló és a Szent István téri víztorony is.
6: A Vadas Park, a Rögpalota és a Feszti Körkép Ópuszta szerem.
1: A VR Room a belvárosi moziban, a partfürdő és a Órahalmi Ezer Év Parkja.
7: Érdemes volt jól tanulni, mert a tudás a legjobb belépő.
3: Ahol a legjobb strandok vannak, ott a közelben megtalálod a Plus Marketet is. Plus Market Strand Party by Rádió 88. Idén-nyáron 11 helyszínen, 16 alkalommal. A pontos helyszínek és időpontok a rádió88.hu oldalon megtalálhatók. Plus Market. Drogéria és élelmiszer. Pont jó árak, pont a közelemben. Nyáron a strandokon, mi közelebb.
4: Üzletet nyitnál Szeged szívében? Bérelj üzlethelyiséget a Szeged Nagyáruházban. Az emeleten 330 négyzetméter igény szerint egyben vagy megosztva, a földszinten 64 négyzetméter várja új bérlőjét. Az áruház alak sorában tágas raktárhelyiségek is bérelhetők. További részletek a kupszeged.hu ingatlanbérbeadás aloldalon.
2: Ha-ho. Nyár van, szombaton is otthon fogsz aszalódni.
6: Mi megyünk Makóra, a Hagymatikon fürdőbe.
1: Gyere te is strandolni a Rádió 88-al. Papucs, tűrcsi, fürdőruha és gó.
2: Plusz Market Strand Party by Rádió 88.
3: Makón, a Hagymatikon fürdőben.
2: Mi csináljuk a hangulatot, te megélvezd a nyarat velünk. www.radio88.hu/strandparty.
7: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria! Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat! Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
6: Energiaválság, a te energiád is véges, spórolj a takarításon! A Tisztaság Központ profi eszközeivel fele annyi idő és fáradtság a munka. Csap le a kedvezményes nyári csomagra a tisztaságközpont.hu-n, vagy gyere be a takarítókboltjába Szeged, Róna utca 27. A szegedi napozó válogatott lányai, mint minden évben, idén-nyáron is origami bikiniket választottak strandoláshoz. Vásárolj egyenesen a gyártótól, az origamiwebshop.hu oldalról. Hódíts te is origamiban a vízpartokon! Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 88 hétvége első etapja ennyi volt már, a folytatásban 13 órától a már Büte Zsolt vár, természetesen a magyar dalok hosszú hétvégéjén rengeteg kiváló magyar felvétellel, úgy hiszem érdemes a Rádió 88-tal tartani, Szeri Csaba pedig köszöni a megtisztelő figyelmet, hogy búcsúzom, holnap találkozunk, addig is minden jót, visszhall!
2: Szeged, kedvenc zenéi!
3: Nyár, Szeged, Rádió 88!
2: Az én!

0: Rengeteg hazai előadót hallatsz a magyar dalok hétvégéjén. Ez a Rádió 88 az életünk része. Szép délután kívánok neked, én Büta Zsolt vagyok, a hírek és az időjárás jelentés után Tóth Abigédől hozom a Rabbandár című zenét, előtte pedig ő fog énekelni. Álvaro Soler dalát hallhatod itt a 88-ban, mindjárt jön a La Libertad.
1: A hosszú hétvégén még több magyar dal a Csillagösvény Labirintus ópusztaszer támogatásával. Megtalálod az élményt.
2: Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás.
1: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
2: Szépen keverve, nem sietősen.
1: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
2: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
1: Rádió 88, az életünk része.
3: Egyre nehezebb felismerni az AI tartalmakat, de még mindig vannak árulkodó jelek. Hatályba léptek a köznevelést érintő törvény és kormányrendelet módosítások, és Nick Jonas csúnyán elszúrta a meghallgatását a jégvaráshoz. Szép napot kívánok, Fejberni vagyok a Rádió 88 híreivel. Egyre nehezebb felismerni a mesterséges intelligenciával készült tartalmakat, de még mindig vannak árulkodó jelek. Ezeket a szövegekben, képekben, de még akár daloknál is ki lehet szúrni. Brilman Zsolt, szegedi AI kutató elmondta, hogy a mesterséges intelligencia akár a segítségünkre is lehet, ha meg akarunk bizonyosodni egy cikk vagy hír hitelességéről.
4: Egyébként a Sónó maga a sima AI dalait vízjelezi. A képeknél például a szélek felé elmosódik, ezt egyébként lehet egy árulkodójá. A szövegeknél nagyon sokszor észrevető, például híres volt a ChatGPT arról, hogy megszállottan ragaszkodott ahhoz, hogy hosszú kötőjelekkel pakoltat el a szövegeket.
3: Korlátozzák az öntözési és a halastavi vízigényeket is a Tisza vízgyűjtőjén. A Tisza és mellékfolyói vízszintje kritikus szintre süllyedt. A korlátozások a Tiszavölgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer teljes területére vonatkoznak. Csongrád-Csanád megye mint Szent Márti fölötti szakaszát érinti. Elsődleges a lakosság ivóvíz biztosítása. Hatályba léptek a köznevelést érintő törvény és kormányrendelet módosítások, amelyek egyebek mellett növelik az iskolaigazgatók jogköreit és a tantestületek szakmai autonómiáját. A szabályozás emellett helyreállítja a köznevelésben dolgozók egyes kollektív jogait, és megszüntet több a szakszervezetek jogait korlátozó rendelkezést. A módosítások a sztrájkjog gyakorlásának szabályait is rendezik. És Nick Jonas csúnyán elszúrta a meghallgatását a jégvaráshoz. Az énekes akár Anna és Elsa mellett is énekelhetett volna a jégvarásban, ugyanis annak idején ő is jelentkezett Kristoff szerepére. A meghallgatásra azonban nem készült dallal, nem vitt magával kottát sem. Végül megkérték, hogy válasszon egy musical dalt, de az előadás az elmondása szerint borzalmas lett. A szerepet végül Jonathan Groff kapta meg. Szeles szombatunk lesz ma sok napsütéssel, csapadék nem várható a térségben. Délután 31 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 88!
0: Szombat délután is gondosan válogatjuk Szeged kedvenc zenéjét, ez a Rádió 88 az életünk része, jön Álvaro Soler és a La Libertad.
1: Szeged kedvenc zenéi.
2: Nyár, Szeged, Rádió 88.
1: Az

0: Ezen a hétvégén is érdemes felmenni a rádió88.hu per zene oldalunkra, és kitölteni a zenei tesztünket. Szerdán újabb 20 dal töltöttünk fel 20 másodpercben. Hogyha ezt megteszed, akkor tiéd lehet a páros belépő a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Itt a 88-ban a Medix dalával megyünk tovább, ez a Metro.
1: Csak

Olivia Dean énekelte, ez volt a So Easy, mint a 88-ban. Ezen a hétvégén pedig rengeteg magyar dalt játszunk, ilyen lesz a következő is. Mindjárt jön az Iron Mafiától a bajnok, utána pedig Anastasia is tiszteletét teszi nálunk az I'm Out of Love című zenéjével. Nem sokkal később pedig elárulom neked, hogy milyen programok válnak ezen a hétvégén Szegeden.

0: Rádió 88-at hallgatott Szeged kedvenc zenével. Ma este 8 órától újra lesz Klub 88, 4 DJ-vel 4 órán keresztül. És hogy milyen egyéb programok várnak ma este Szegeden? Ezek jönnek most, utána pedig Morándi zenével megyünk tovább.
1: A Rádió 88 ajánlja.
0: A Széchenyi téren ma fellép a Peter and Pan, a Folk Roses, Varga Miklós, 9 órától pedig DJ Nacsa lesz a zenefelelős. Az Erzsébet Ligetben, az újszegedi szabadtéri színpadon 18 órakor kezdődik a Halász Judit koncert, a szegedi szabadtéri játékok színpadán a Dóm téren 9 órától a Wikid lesz megtekinthető, a szegedi csillagvizsgálóban 20-30-től távcsöves élményekkel várnak, bulizni is lehet ma este a Bárkában Damiennel, a Diszadokon 11 órától a Summer Session Party lesz, a Thunder Clubban pedig Techno Party vár. Kellemes kikapcsolódás neked!
2: Dani!
3: Kedzo!
2: Szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy. Újra együtt leszünk, hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
1: Kedzo meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
1: Kedzo meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz bort igyunk. Tartja a mondás. A Bor és Kultúra borszaküzletben válogatott borok, helyben fogyasztható tételek, rendszeres kóstolók és boros programok várják a borkedvelőket. Bor és Kultúra. Szeged, Gutenberg utca 10. Bőrönd. Naptej. Napszemüveg.
1: És a Rádió 88. Tőzsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és vidd magaddal Szeged kedvenc zenéit a nyaralásra is.
4: Strandon, úton, pihenés közben legyen veled a Rádió 88 és Szeged hangulata.
5: A környezetet kizárva szeretnél lépcsőzni, futógépezni, súlyzózni? Nálunk egyedül is jól elleszel. Önálló edzésedhez 1500 négyzetméteren várunk a Fit Worldben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
6: 4 nap, 2 színpad, 20 borászat és rengeteg élmény. A 20. Hódmezővásárhelyi Borfesztiválon gasztroprogramokkal, DJ-szettekkel várunk, valamint színpadon a Neuton Familia és Karamell is. Augusztus 19 és 23 között kóstolj bele a 20. Hódmezővásárhelyi Borfesztiválba.
4: A szegedi napozó válogatott bőrének védelméről, ragyogóan napbarnított színéről és napozás utáni regenerálásáról a Kabai Patikában kapható bioderma termékek gondoskodnak.
7: Ez az

0: a szín.org.
1: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
2: Feltettem az iPhone-omat eladásra. Még csak 32-en kérdezték meg, hogy megvan-e még.
3: Ne tölts heteket hirdetéssel és alkudozással. Az Apple Klinika megvásárolja használt iPhone-odat, és segít megtalálni a következő készülékedet is. Apple Klinika. Szeged, Jósika utca 4.
4: Szállj egy napot az egészségedre. Augusztus 25-én ismét vár a második egészségnap a Szeged nagyáruházban.
5: Egész nap ingyenes szűrésekkel, hasznos programokkal és tanszervásárral készülünk.
4: Próbáld ki a látásvizsgálatot. Vegyél részt fogászati szűrésen, ismerd meg a Bémer mágneses érterápiát, vagy kapcsolódj ki egy kellemes masszázzsal.
5: Nyújtsd a karod és ments életet! 12 és 15 óra között véradással várunk a földszinten. Ráadásul minden véradónkat megajándékozzuk. A gyerekekről se feledkezünk meg. A legkisebbeket az emeleten vidám, barátságos akadálypálya várja 13 és 17 óra között.
4: Tölts velünk egy napot az egészségedért! Augusztus 25-én találkozzunk a Szeged Nagyáruházban.
5: Mert az egészség a legjobb befektetés.
4: További részletek a kopszeged.hu weboldalon.
3: Az egészségnap megvalósulását támogatta a Dentaláv, a Lipooptika, a Légy Jól, Éj Jól Egészségközpont, a Füge Masszázs, a Magyar Vöröskereszt Csongrád Csanád vármegyei szervezete, a Virágozás Prosperáj Közhasznú Alapítvány és a Félegyházi Pékség.
6: Ha-ho! Nyár van! Szombaton is otthon fogsz aszalódni!
7: Mi megyünk Makóra, a Hagymatikon fürdőbe!
6: Gyere te is strandolni a Rádió 88-al! Papucs, tűrcsi, fürdőruha és go! Plusz Market Strandparty by Rádió 88!
7: Makón, a Hagymatikon fürdőben!
6: Mi csináljuk a hangulatot, te megélvezd a nyarat velünk! www.radio88.hu/strandparty.
3: Ahol a legjobb strandok vannak, ott a közelben megtalálod a Plusz Marketet is. Plusz Market Strand Party by Rádió 88. Idén nyáron 11 helyszínen, 16 alkalommal. A pontos helyszínek és időpontok a radio88.hu oldalon megtalálhatók. Plusz Market. Drogéria és élelmiszer. Pont jó árak, pont a közelemben. Nyáron a strandokon. Még közelebb.
8: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: 88! És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
8: Rádió 88. Rádió.

0: Rövidesen 2 óra lesz ez a Rádió 88, az életünk része, a hírek és az időjárás jelentés után pedig változatos szegedi kedvencekkel megyünk tovább, és rengeteg magyar dallal, hiszen ezen a hétvégén nagyon sok hazai előadótól játszunk közkedvelt zenéket itt a 88-ban. Én Büte Zsolt vagyok, mindjárt jön Martin Garrix. Dua Lipával közös dalát fogom játszani, ez a Scared to be Lonely itt a 88-ban.
1: A hosszú hétvégén még több magyar dal a Csillagösvény Labirintus ópusztaszer támogatásával. Megtalálod az élményt.
2: Egyedül mész a színre?
1: Ez még nem végleges állapot.
3: Elvárásod? Majka rajongó legyen? Macskás? Vagy legalább ne csámcsogjon evés közben?
1: A Rádió 88 most összeboronálja a szegedi szingliket.
3: Nincs még színjegyed? Akkor írj SMS-t a 0630 299 88 88-ra.
1: Mutatkozz be pár szóban, és írd meg, melyik napra keresel társad.
3: 2-től péntekig minden nap bemutatunk egy szinglit.
2: Bejön?
1: Ne csak hallgasd, írd rá! Pontosabban nekünk!
3: Ha ő is téged választ, mindketten kaptok egy színnapi jegyet. A többit már nektek kell összehozni.
1: Szingli!
3: Szingli 88! Találd meg, akivel jobb lesz a szín.
4: A közétkeztetéssel együtt átalakították az Etelka portált is. A mentők 200-nál több esetben segítettek Budapesten az ünnepi rendezvényeken, és 18 év után bukkant fel újra egy különleges hal a Balatonban. Szép napot kívánok, Fáji Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. A közétkeztetéssel együtt átalakították az Etelka portált is. A szegedi óvodai és iskolai étkezés-rendelési felületen számos fejlesztést hajtottak végre, hogy elérhető legyen a szabad szedéses étkezés a rendeléskor. Szeptember 1-től 5 intézményben lesz elérhető az újfajta menü. Tóth András, a Nevelési és Kulturális Intézmények Gazdasági Szolgálatának igazgatója hozzátette, az új rendszer nem csak a kidobott étel mennyiségét csökkenti, de sokkal egészségesebb is lesz, mint eddig.
5: Ugye, ahol nem kerül bevezetésre általános iskoláknál a szabadszedés, ott bevezetésre került az AB menü. Lehetőség van továbbá laktóóvó vegetáriánus étkezés igénybevételére, illetve sertéshúsmentes étkezésre is, óvodai, általános iskolai és középiskolában is, illetve a kollégisták számára is.
4: Újabb 500 méteren újították fel a Hódmezővásárhelyi Rárósi utat. A munkálatok 37 millió forintba kerültek. Az önkormányzat az elmúlt években összesen 1,5 kilométeren javította a 14 kilométeres külterületi út állapotát. A most elkészült szakasz kiegyenlítő és zúzott köves réteget, valamint 2 réteg aszfaltot kapott, és már műszaki átadásra vár. A teljes út felújításához még 12,5 kilométert kell rendbe tenni. A mentők 200-nál több esetben segítettek Budapesten az ünnepi rendezvényeken. Ezek közül 67 beteget kellett kórházba vinni. Idén is komplex mentési terv alapján hajtották végre az augusztus 20-ai tömegrendezvények egészségügyi biztosítását, és a mentőegységek a fővárosi tűzijáték idején a dunapesti és budai oldalának összesen 56 pontjára települtek. És 18 év után bukkant fel újra egy különleges hal a Balatonban. Július 1-én a Fonyódi Mólónál pergetés során néhány süllőt követően egy zömökebb példány is előkerült. A süllő és a kősüllő mesterséges hibridje akvakultúrás körülmények között már 2003 óta ismert, de egy nagyon ritka hibrid halról van szó. Derült napos időnk lesz ma Szegeden, időnként élénk széllel. Enyhül a hőség, ma 31 fok várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Martin Garrix és Dua Lipa sem szeret egyedül lenni, hogyha neked sincs még társad az idei színre, akkor fülej, ebben az órában hozom az infókat.
1: Szeged, kedvenc zenéi!
3: Nyár!
1: Szeged!
3: Rádió 88!
1: Az én!

Király Viktor énekelt a magyar dalok hétvégén itt a 88-ban. Ez volt a Sorry, Not Sorry. Bízom benne, hogy jól telik a szombati napod. Nagyon meleg volt egész héten. Itt a hosszú hétvége és az ünnep alkalmából érdemes jobban odafigyelni a vízbevitelre. Szerencsére a városban azért lehet találni egy-két ivókutat. Keresd fel őket, hogyha éppen sétálsz, vagy hogyha megszomjazol. Biztos, hogy jól fog jönni, hogyha feltöltöd a kulacsodat vagy az üvegedet. Itt a 88-ban érkezik Dermot Kennedy és a Giants. We used to be

szemhéj csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, Guten Tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos, mint

világomban bakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus futonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy segítsőrt.

David Guetta és Emery dalaszolt, ez volt a Baby Don't Hurt Me a 88 hétvégében. Hogyha szingli vagy, de szeretnél elmenni a színre, akkor fülej, ugyanis augusztus 25-e és 28-a között azokat keressük, akik szeretnének kijutni a fesztiválra. Ha nincs még színjegyed, jelentkezz már most SMS-ben a 32998888 számon. Mutatkozz be röviden, írd meg, melyik napra keresel társat, és figyeld a Rádió 88-at. Kedd és péntek között minden nap bemutatunk egy szinglit, aki szintén társat keres a színre. Ha úgy érzed, tökéletes meccs lennétek, akkor jelentkezz. Ha ő is téged választ, akkor mindketten kaptok egy szín napi jegyet. Itt a 88-ban egy újabb hazai kedvenccel megyünk tovább, jön Dash és Youngfly és a Kiskece. Rádió 88.

0: Érdemes kihasználni még ezt a néhány napot, amíg meg nem érkezik a szeptember, és vissza nem tér az élet az iskolákba, és úgy normálisan a munkahelyekre. Na de, szeptembertől is veled lesz a Hello Szeged, viszont új időpontban Bürgés Dávid műsora reggel 9 és délután 1 óra között fog szólni itt a 88-ban, ahol mindjárt jön Miley Cyrus és az End of the World.
1: Napközben is dolgozol. Mi is?
2: Azon, hogy neked jobb legyen.
3: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Ma szervezettem nem kívánja.
4: Na gyerünk mindenki!
1: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
5: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
2: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
1: Rádió 88, az életünk része.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A Cédrus Premium Fitness légkondicionált termei csoportos órái és szakképzett edzői a szegedi napozó válogatott tagjai rendelkezésére állnak egész nyáron. Köszönjük, hogy mindig tökéletes körülményeket biztosítanak az edzésekhez.
1: Jövő héten az egész ország

0: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a Staropremeni 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2+1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More. Szeged, Vitéz utca 24. Campus. A hely, ahol jó lenni.
1: Hiányzik Szeged, amikor úton vagy?
2: A Rádió 88 appal a nyaralás alatt is veled marad Szeged hangulata.
1: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és hallgass Szeged kedvenc zenéit az odaúton, a strandon vagy hazafelé.
2: Rádió 88. Az életünk része.
3: A nyár utolsó hónapjában is zsinagóga. Augusztusban minden vasárnap délelőtt 11 órától orgona koncertek várják a zenekedvelőket. Fellép Pócsai György, Teleki Miklós és Nagy Gerda. Töltődjön fel ebben a hónapban minden vasárnap délelőtt 11 órától a zsinagógában a lenyűgöző orgona muzsika hangjaival.
2: Ahol a legjobb strandok vannak, ott a közelben megtalálod a Plusz Marketet is. Plusz Market Strand Party by Rádió 88. Idén nyáron 11 helyszínen, 16 alkalommal. A pontos helyszínek és időpontok a rádió88.hu oldalon megtalálhatók. Plusz Market. Drogéria és élelmiszer. Pont jó árak, pont a közelemben. Nyáron a strandokon. Még közelebb.
4: Ez az utolsó.

0: a szín.org.
1: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
2: Augusztus 20-a és 23-a között különleges pult nyílik a Virágcukrászda teraszán. Itt kóstolhatod meg az idei Magyarország tortáját és cukormentes tortáját, minden szelet mellé egy pohár granitával. Ünnepelj augusztus 20-án és az ünnepi hétvégén Magyarország tortájával a Virágcukrászda teraszán.
3: Mi a fenének fizetsz azért, hogy eladd az ingatlanod? Investpep.hu. Itt térképen látszik, nem csak kisbetűsben. Ingyen van, oda csapsz és kész. Tedd föl most! Aztán nézd, hogy csörög a telefon. Investpep.hu. Ne legyél már balek.
4: A strandok leghasznosabb

0: vagy strandpartikon.
1: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
1: Rádió 88.

0: 3 óra előtt pár perccel is Szeged kedvenc zenét hallod itt a 88-ban. Összeszedtük neked, hogy milyen fontos események történtek a nagyvilágban. Azt is megtudhatod mindjárt, hogy milyen időjárás lesz a folytatásban. Utána pedig Taylor Swift énekel. Teljes egészében is szólni fognak ezek a dallamok itt a 88-ban a hírek után.
1: A hosszú hétvégén még több magyar dal a Csillagösvény Labirintus ópusztaszer támogatásával. Megtalálod az élményt. A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
2: Biztonsági öv és...
1: Rádió 88. Az életünk része. Az. Let's go!
3: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
4: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben is, könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
1: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
1: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
3: Rádió 88. Az életünk része.
5: Egyre több fogyasztó fordul a vármegyei békéltető testülethez. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete, és fegyveres rablók vitték el Matisse műveit. Szép napot kívánok, Fáy Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben országosan több mint 6000 ügyet zártak le, 6%-kal többet, mint egy évvel korábban. Csongrád-Csanád vármegyében is működik békéltető testület, amelyhez a fogyasztók és idén már a végső felhasználóként eljáró mikro-, kis- és középvállalkozások is fordulhatnak vitás ügyeikkel. Horváth Péter Károly elnök elmondta, hogy az esetek többsége egyességgel zárul.
6: Nálunk igyekeznek az eljáró tagok olyan egyességet létrehozni, hogy mindkét fél számára elfogadható legyen. Ez nálunk ilyen 35-40-45% szokott lenni az esetek számához viszonyítva, ami én azt gondolom, hogy egy elég jó arány.
5: Felújításra vár a 200 éves Csanád vezértéri egykori püspöki lakmakón, amely jelenleg üresen áll és egyre rosszabb állapotban van. A délmagyar.hu azt írja, a tervek között egy Csanád vármegye egyház történetét bemutató kiállítás, grafikai műhely és szálláshely kialakítása, valamint az udvar megnyitása is szerepel. A műemléki épület nagyobb részt egyházi tulajdonban van, a felújítás időpontja azonban továbbra sem ismert. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. A családi pótlékot augusztus 24-én fizeti ki az iskolakezdési támogatás 50 ezer forintjával együtt. A második 50 ezer forintos részletet november 30-áig kapják meg a családok utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Összesen több mint 400 ezer gyermek számíthat a juttatásra. És fegyveres rablók vitték el Matisse műveit. A híres Jazz című művészeti albumból származó, több mint 190 ezer dollárra becsült alkotásokat már visszaszolgáltatták a São Paulo-i könyvtárnak, ám a rablás során eltűnt 5 művet továbbra is keresik a hatóságok. A gyanú szerint azokat az illegális műkincspiacon keresztül már értékesíthették. Holnap kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás. Számottevő csapadék nem várható, a szél mérsékelt marad. Hajnalban 19, délután 30 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Calvin Harris igazi nyárias dala jön mindjárt itt a 88-ban, ez lesz a Summer, előtte pedig Taylor Swift énekel, én Büte Zsolt vagyok, most jön az Opalight.
1: Szeged kedvenc zenéi.
3: Nyár, Szeged, Rádió 88.
1: Az élet.

Cher és a Believe című dal szólt itt a 88-ban az államalapítás ünnepének hosszú hétvégéjén, ami nagyon, de nagyon melegre sikerült, holnap pedig 32 fok lesz napközben, ez az időjósok előrejelzése, hajnalban pedig 19 fokra számíthat Szegeden, jön a halott pénz és a majd.

Talk to You szólt az idei év nagy kedvence itt a 88 hétvégében. Hogyha van időd és kedved, akkor pedig töltsd ki a zenei tesztünket, ugyanis fent van már szerda óta az újabb 20 dal, amit 20 másodpercben meg tudsz hallgatni.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Magyar Dalok hétvégén rengeteg olyan zenét játszunk neked, amit esetleg nem hallhatsz minden nap itt a Rádió 88-ban. Mindjárt jön a Hősöktől a Lepereg a film, előtte pedig elmondom neked, hogy milyen programok várnak Szegeden.
1: A Rádió 88 ajánlja.
0: Egész hétvégén tart a Szinkópé Fesztivál az Erzsébet-ligetben, a Széchenyi téren, a Peter & Pan, a Folk Roses, Varga Miklós lesz a főszereplő. Az újszegedi szabadtéri színpadon 6 órakor kezdődik a Halász Judit koncert, a szegedi szabadtérin ma este a Wicked lesz megtekinthető, a Patkó Lovasszínházban Mórahalmon 19.30-kor kezdődik a Csináljuk a Fesztivált, bulizni pedig a Bárkában, a Tiszadokkon és a Sandra Clubban is lehet, itt nálunk a Rádió 88-ban pedig este 8 órakor kezdődik a Klub 88.
2: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
3: Micsoda?
4: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
4: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
2: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
4: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Üdvözlöm a Rádió 88 hallgatóit, a Plus Market strandparti idén utoljára a Makói Hagymatikum fürdőben kerül megrendezésre. Hamarosan a dinnye etető páros játékunk következik, amiben az egyik pár, aki etetni fogja a másikat, az az evőjátékos hátam mögött fog állni, és úgy próbálja az 1/8 dinnyét a játékos szája előtt mozgatni, hogy az minél hamarabb megegye ezt a dinnyét, és aki ezt a játékot megnyeri, az a Rádió 88 ajándékcsomagját kapja majd meg. Utána a nyár egyik legnagyobb slágere a papucsot a vödörbe nevezető játék volt. Ez azt jelenti, hogy 3 méterről mindenki a saját strandpapucsát kell, hogy bele rúgja egy pingpong labdákkal és vízzel teli vödörbe. És aki ebben a legügyesebb lesz, az pedig a Kabai Patika ajándékcsomagját kapja, amiben egy kabais nyári szalmakalap, egy kabais frisbee, 2 darab kabai toll, és bioderma termékek, és természetesen egy Ipanema papucs is a nyertes jutalma lesz, és a vigazdíj a többieknek pedig az Ocean Szeged saját márkás fagylaltja lesz, és a Plus Market 888 forintot érő kuponja. Nem késő meg elindulni Makóra, mert 17 óráig mindenkit csak szeretettel várunk az idei nyár utolsó Plus Market strandpartiján a szegedi napozó válogatottal.
6: Akció a Max Familiáruházban.
7: Akció a Max Familiáruházban.
6: Most a papír, vegyi áru és élelmiszer kivételével 40% kedvezmény mindenre. Iskola kezdéshez is Max Familiáruház. A Háda helyén, a Szilléri sugár út elején.
8: Állami ösztöndíjas felvételi. A Gál Ferenc Egyetem Szegedi Teológiai Karán augusztus 28-áig még lehetséges. Teológus, hittanár, nevelőtanár, katekéta, lelkipásztori munkatárs, alap, osztatlan és mesterképzésekkel.
9: A Szegedi Domtér téged is vár.
8: Jelentkezés www.gfe.hu.
10: A szegedi napozó válogatott felkészülésének fontos része a csapatépítés is. Ezt leginkább egy finom reggelivel, egy ízletes ebéddel, vagy egy kiváló vacsorával teszik teljessé a Roosevelt téren, a Bárkában.
11: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: számon.
1: Korszerűsítse otthonát a Z-ablakkal. Prémium Kömmerling nyílászárók, garázskapuk és modern árnyékolás technika. Egyedi méretben, bontással, beépítéssel, garanciális szervizzel. Ingyenes felmérés és árajánlat z-ablak.hu. Nyaralás közben ne a zenékkel bajlódj!
2: Indítsd el a Rádió 88 appot, és már szólnak is Szeged kedvenc zenéi!
3: Úton, vízparton, pihenés közben veled marad a szegedi hangulat.
2: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt. Rádió 88.
3: Az életünk része.
4: Asszisztens, mit látunk?
5: Súlyos kijelzőtörés, akkumulátor 68%, töltési problémák.
4: Nyugalom, már láttunk rosszabbat is. Készítsék elő az új kijelzőt.
6: Ha az iPhone-od bajba kerül, vidd biztos kezekbe. Az Apple Klinikán gyorsan, minőségi alkatrészekkel és garanciával javítják meg a telefonodat. Apple Klinika, ahol minden iPhone kap még egy esélyt. Szeged, Jósika utca 4.
7: Beleférsz az első 15-be. Csoportos óráink az igényeidre szabva. Ha kell, felpörgetünk, keményen megdolgozunk, testileg lefárasztunk. Ha kell, ellazítunk, lenyújtunk, lelkileg feltöltünk. Csoportos edzéseinkkel várunk a Fit World-ben. Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
8: 4 nap, 2 színpad, 20 borászat és rengeteg élmény. A 20. Hódmezővásárhelyi Borfesztiválon gasztroprogramokkal, DJ-szettekkel várunk, valamint színpadon a Neuton Família és Karamell is. Augusztus 19 és 23 között kóstolj bele a 20. Hódmezővásárhelyi Borfesztiválba.
9: Ahol a legjobb strandok vannak, ott a közelben megtalálod a Plusz Marketet is. Plusz Market Strand Party by Rádió 88. Idén nyáron 11 helyszínen, 16 alkalommal. A pontos helyszínek és időpontok a rádió88.hu oldalon megtalálhatók. Plusz Market. Drogéria és élelmiszer. Pont jó árak, pont a közelemben. Nyáron a strandokon, még közelebb.
10: Ez az utolsó viszont.

0: az elővételes jegyek fogynak. Ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Energiaválság, a te energiád is véges, spórolj a takarításon. A Tisztaságközpont profi eszközeivel fele annyi idő és fáradtság a munka. Csap le a kedvezményes nyári csomagra a tisztaságközpont.hu-n, vagy gyere be a takarítók boltjába Szeged, Róna utca 27.
0: Ez reklám volt.

0: Ebben a nagy kánikulában is érdemes odafigyelni a vitamin bevitelre, hiszen kint pokoli meleg van, ha pedig bemegyünk egy klimatizált helyiségbe, akkor pedig könnyen meg lehet fázni. Ez egy kicsit a hangomra is hatással van, úgyhogy kb. Egy csálidalt is el tudnék énekelni, de egész Szegedváros lakossága megköszöni szerintem, hogyha én ezt nem teszem. Büte Zsolt vagyok, mindjárt jönnek a hírek és az időjárás jelentés, utána pedig ezzel a dallal megyünk tovább. Lost Frequencies-től fog szólni a Where Are You Now, itt a 88 hétvégében.
1: A hosszú hétvégén még több magyar dal a Csillagösvény Labirintus ópusztaszer támogatásával. Megtalálod az élményt. A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet. Minden este 8-kor nyit Szeged legnagyobb klubja. Kapcsolódj be, és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al. Check this out. Ma este is 8-tól Klub 88. Az este itt kezdődik. Itt kezdődik.
2: Petíció indult a tervezett ipari, logisztikai és közlekedési fejlesztések miatt Szegeden. Fertőző trópusi betegség jelent meg Bács-Kiskunban, és berepülne a NASA a Szaturnusz holdjának barlangjaiba. Szép napot kívánok, Fáy Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. Petíció indult a tervezett ipari, logisztikai és közlekedési fejlesztések miatt Szegeden. A kezdeményezők attól tartanak, hogy Klebelsberg telep és a környező kertvárosi területek életét jelentősen átalakíthatja a növekvő teherforgalom. Ugyanakkor támogatják a vasúti teherszállítás bővítését. Kismárton Zsolt, a Klebelsberg telepi polgári kör egyesület elnöke elsőként azt kéri, hogy minden beruházás és fejlesztés engedélyezésénél legyen elsődleges szempont a nyugodt, kertvárosias lakókörnyezet megőrzése.
3: A lakosság nagyon szeretné megőrizni ezt a kertvárosi létet, de azt hangsúlyozom, hogy a fejlesztés ellen nem vagyunk. Hogyha fejlesztik a téli kikötőt, hát fejleszték, de akkor oda van vezetve a vasút, tehát akkor a forgalom az történjen vasúton.
2: Szeptember közepén újra a Boroki a főszerep Szegeden, jön a 14. bortér. A nyitónapon 18 óra 30-kor szüreti felvonulás lesz a Széchenyi tér, Dugonics tér, Dum tér útvonalon, majd több koncert is lesz. A fesztiválon Tolvaj René és Nika is fellép. A borok mellett pálinkák, kisüzemi sörök, kézműves portékák és ételek is várják a kilátogatókat. Fertőző trópusi betegség jelent meg Bács-Kiskunban. Chikungunya lázzal fertőződött meg egy 53 éves nő, miután Mauritiuson járt. Ugyanebben az időszakban egy Pest vármegyei 18 éves férfinál importált maláriát is kimutattak tanzániai útja után. Mindkét betegséget szúnyogok terjesztik. A halálozási arány rendkívül alacsony, a fertőzöttek többsége egy héten belül jobban lesz. És a NASA gömb alakú miniatűr drónokkal fedezné fel a Szaturnusz holdjának, a Titánnak a rejtett barlangjait. A Spark nevű projekt keretében apró robotrajokat fejlesztenének, amelyek berepülhetnének a felszín alatti barlang és víznyelő hálózatba. A Titán különlegessége, hogy a Földön kívül itt találhatók az egyetlen ismert felszíni tavak, folyók és tengerek. Holnap kezdetben több felhő lehet az égen, de délután a napsütésé lesz a főszerep. A szél mérsékelt marad, esőre továbbra sem számíthatunk. Hajnalban 19, napközben 30 fokig melegszik a levegő.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Ebben az órában sem lesz hiány a hazai előadókból a magyar dalok. Hétvégéjén mindjárt jön a Hooligans-től a Paradicsom, előtte pedig Lost Frequencies dala szól.
1: Szeged, kedvenc zenéi!
4: Nyár!
1: Szeged!
4: Rádió 88!
1: Az életünk része! 88.

0: Itt egy újabb szegedi kedvenc a nyár zenéi közül.
1: Nyár.
0: Szeged.
1: Rádió 88. Rádió 88. Az életünk része.
0: Az életünk része. Oh.

Bad Liars volt az Imagine Dragons dala itt a Rádió 88-ban, és bízom benne, hogy ki tudod pihenni magad ezen a hétvégén, hiszen jövő héten egy hatalmasat bulizunk a színen, mi is kint leszünk, ott lesz a Rádió 88 rengeteg meglepetéssel, és nagyon sok lufival, hogy mi lesz ennek a jelentősége, hogyha tavaly ott voltál, akkor lehet, hogy tudod, ha nem, akkor pedig fülelj és maradj velem, hiszen rövidesen el fogom mondani, most pedig jön az Empire of the Sun dala, ez a Walking on a Dream.

csak párat kell aludni, és kezdődik a 2026-os szín, ami idén is tele lesz szerelemmel, lamúrral, zsötemmel, fogalmazzuk bárhogy is. A Rádió 88 pedig a színen idén is segít a szingliknek könnyebbé tenni az első lépést. Az ülőmedencénél találsz majd meg bennünket, ott kérdez tőlünk sárga a héliumos lufit, ami azt jelenti, hogy nyitott vagy az ismerkedésre, hogyha ez nálad van. Ha pedig te meglátsz valakit, és megtetszik, és nála van egy sárga lufi, akkor nyugodtan oda mehetsz ismerkedni. Itt a 88-ban a Belmondó dalával megyünk tovább, ez a Lesz volt van.

0: Magyar Dalok hétvégéjén mindjárt hallhatott Tóth Abigail bájos hangját itt a 88 hétvégében. A Sugar Daddy-t fogom játszani tőle. Ha vezetsz, akkor tedd ezt óvatosan, itt a melegben érdemes még jobban odafigyelni. Ebben az órában pedig játszani fogom még a Clean Bandit és Topic közösét és a Drive-ot.
1: Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Szépen keverve, nem sietősen.
2: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Bőrönd. Naptej. Napszemüveg.
2: És a Rádió 88. Tőzsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és vidd magaddal Szeged kedvenc zenéit a nyaralásra is.
3: Strandon, úton, pihenés közben. Legyen veled a Rádió 88 és Szeged hangulata.
4: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a Starop Remeni 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2 plusz 1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More. Szeged Vitéz utca 24. Campus. A hely, ahol jó lenni.
5: Augusztus 20-a és 23-a között különleges pult nyílik a Virágcukrászda teraszán. Itt kóstolhatod meg az idei Magyarország tortáját és cukormentes tortáját. Minden szelet mellé egy pohár granitával. Ünnepelj augusztus 20-án és az ünnepi hétvégén Magyarország tortájával a Virágcukrászda teraszán.
6: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
1: A szegedi napozó válogatott tagjai köszönik a professzionális kiegészítőket az Aqualing medenceáruháznak, ahol te is mindent megtalálsz egy privát strandpartihoz.
7: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria! Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat! Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
8: Még egy hónap kedvezményesen! Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád-Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napvég Fürdő Aquapolisban. Vásárolj online az augusztus 20 promókóddal, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. Aquapolis.hu.
9: Tudod mit? Ne sírj, hogy nem veszik meg a telket, ha senki se látja. Az investment.hu-n térképen mutasd meg, hol van, mekkora, mennyit ér. Ingyen van, de nem örökre. Ha okos vagy, feltöltöd az investmapre. Ha nem, maradsz a háttérben.
2: Bejelentkeztél a kitűnő bizonyítványoddal? Akkor induljon a kaland!
10: Vár idén-nyáron a Móra Ferenc Múzeum Drága Barátom Picasso kiállítása, a Szegedi Dino Park, a Napfényfürdő Aquapolis és a hajókirándulás.hu.
11: Hajózz velünk Tokajban, Tiszacsegén és Szegeden!
2: Az STF hüvészkert, a Csillagvizsgáló és a Szent István téri víztorony is.
10: A Vadas Park, a Rögpalota és a Feszti Körkép ópuszta szerem.
2: A VR Room a belvárosi moziban, a partfürdő és a Mórahalmi Ezer Év Parkja.
12: Érdemes volt jól tanulni, mert a tudás a legjobb belépő.
1: Ez reklám volt.

0: Mindjárt 5 óra lesz ez a Magyar Dalok hétvégéje, itt a Rádió 88-ban. Én Büte Zsolt vagyok, a hírek és az időjárás jelentés után meg fog szólalni Horváth Tamás és a Kowalski meg a Vega dala is. Ez lesz majd a Fehér Holló, de csak Calvin Harris után. Blame, ez lesz John Newman-nek közös zenéje, itt a 88-ban.
1: A hosszú hétvégén még több magyar dal a Csillagösvény Labirintus ópusztaszer támogatásával. Megtalálod az élményt.
2: Napközben is dolgozol.
1: Mi is?
3: Azon, hogy neked jobb legyen.
4: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
5: Na gyerünk mindenki!
1: Hello Szeged, a te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
6: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
3: Hello Szeged, hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
1: Rádió 88, az életünk része.
7: Egyre nehezebb felismerni az AI tartalmakat, de még mindig vannak árulkodó jelek. Mármint egy 10 000-en jelentkeztek a kórházakban hagyott csecsemők simogatására, és a Michael főszereplője örülne, ha a pop királyáról szóló következő film a gyerekmolesztálási vádakról is szólna. Szép napot kívánok, Fejberni vagyok a Rádió 88 híreivel. Egyre nehezebb felismerni a mesterséges intelligenciával készült tartalmakat, de még mindig vannak árulkodó jelek. Ezeket a szövegekben, képekben, de még akár daloknál is ki lehet szúrni. Brilman Zsolt, szegedi AI kutató elmondta, hogy a mesterséges intelligencia akár a segítségünkre is lehet, ha meg akarunk bizonyosodni egy cikk vagy hír hitelességéről.
8: Egyébként a Sónó maga a sima AI dalait vízjelezi. A képeknél például a szélek felé elmosódik, ezt egyébként lehet egy árulkodójá. A szövegeknél nagyon sokszor észrevető, például híres volt a ChatGPT arról, hogy megszállottan ragaszkodott ahhoz, hogy hosszú kötőjelekkel pakoltat el a szövegeket.
7: Harmadjára is az érre került a Szegedi Tudományegyetem. Az STE idén is a legjobb magyar egyetem lett az Academic Ranking of World Universities rangsor szerint. A listán ismét 1000 felsőoktatási intézmény szerepel. Az STE idén az 519. helyet érdemelte ki. A rangsorban csupán 3 magyar egyetem van. Mármint egy 10 000-en jelentkeztek a kórházakban hagyott csecsemők simogatására. Az Országos Kórházi Főigazgatóság minden segítséget nagyra értékel, de ehhez elengedhetetlen az érintett szervezetek előzetes egyeztetése és folyamatos együttműködése. 2026. április 30-án 325 csecsemő volt kórházban. És a Michael főszereplője örülne, ha a pop királyáról szóló következő film a gyerekmolesztálási vádakról is szólna. Jafar Jackson, a film főszereplője egy interjúban fejtette ki, hogy örül, hogy folytatást kap a Michael, de nincs beleszólása abban, miről szól majd a második rész. Ám annak örülne, ha a gyermekmolesztálási vádakat földolgozná, főleg Michael Jackson nézőpontjából ábrázolva. Az első film a család korai sikereit ölelte fel az 1960-as évek végétől Jackson slágeres szólóalbumáig a Bedig. Holnap kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás. Számottevő csapadék nem várható, a szél mérsékelt marad. Hajnalban 19, délután 30 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 88!
0: Horváth Tamás, a Kowalski meg a Vegával érkezik pillanatokon belül itt a 88-ban, előtte pedig Calvin Harris és John Newman zenét játszom.
1: Szeged kedvenc zenéi.
3: Nyár, Szeged, Rádió 88.
1: Az élet.

Szingli vagy, és még nincs színjegyed? Akkor mind a kettőben segíthet a Rádió 88, ugyanis idén igyekszünk összehozni mind a kettőt neked. Küldj egy SMS-t a 32998888 a számra, mutatkozz be röviden, írd meg, melyik napra keresel társat, és figyeld az adást. Jövő héten kedd és péntek között minden nap bemutatunk egy szinglit, aki szintén társat keres a színre. Ha úgy érzed, hogy tökéletes meccs lennétek, akkor jelentkezz, és hogyha ő is téged választ, akkor mindketten kaptok egy szín napi jegyet. Érdemes tehát már most megírni azt az üzenetet. Itt a 88-ban egy újabb szegedi kedvencel megyünk tovább, jön az Imágó Mundi és a Káosz.

Offenbach dalát hallottad, ez volt az Overdrive itt a 88 hétvégében. A Grammy jelölt nemzetközi szupersztár Teddy Swims pedig nem lassít, épp hogy letarolta a nyári fesztiválokat, már is bejelentette pályafutás eddig legnagyobb európai turnéját. A 2027 tavaszán induló koncertsorozat a kontinens legnevesebb arénáit veszi be, és szerencsére az osztrák főváros sem maradt ki a szórásból. Budapestre tehát most nem látogat el, viszont Bécsben te is megnézheted az előadót énekest itt a 88-ban most ő jön a Mr. Know It All-al, utána pedig Olá Ibolya is énekelni fog.

0: Szombat délután is veled van a Rádió 88 Szeged kedvenc zenével. Én Büte Zsolt vagyok, szép napot kívánok neked. Mindjárt elmondom neked, hogy milyen programok várnak a napfény városában, utána pedig jön Kylie Minogue-tól a Can't Get You Out of My Head.
1: A Rádió 88 ajánlja.
0: A Széchenyi téren ma 18.30-kor Folk Roses koncert lesz, 20 órától Varga Miklós lép a színpadra, 21 órától pedig DJ Nacsa lesz a zenefelelős. A szegedi szabadtéri játékok színpadán a Dóm téren ma 21 órától a Wikidet tudod megnézni, a szegedi csillagvizsgálóban 20.30-tól távcsöves élményekkel várnak. A Patkó Lovaszínházban Mórahalmon 19.30-kor kezdődik a Csináljuk a fesztivált, bulizni a Bárkában lehet Damiennel, a Tiszadokon a Summer Session, a Sunday Clubban pedig techno party lesz. A Rádió 88-ban pedig este 8 órakor kezdődik a Klub 88 4 DJ-vel.
2: Erre nagyon bulisztunk!

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 88.
0: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
1: Rádió 88.
0: Rádió

0: Nem kicsit sűrű ez a hónap, az augusztus, hiszen 8-án volt a Rádió 88 születésnapja, ami hihetetlen jól sikerült, 20-át ünnepeltük a héten, jövő héten pedig jön a Szín, ahol szintén kint lesz a rádió nagyon jó programokkal, és a szinglikre fogunk koncentrálni, úgyhogy érdemes majd a sárga lufikat keresni. Itt a 88-ban most jönnek a hírek és az időjárás jelentés, utána pedig ez a dal fog megszólalni teljes egészében.
1: A hosszú hétvégén még több magyar dal a Csillagösvény Labirintus ópusztaszer támogatásával. Megtalálod az élményt.
2: Dani.
3: Kedzo.
2: Szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy. Újra együtt leszünk, hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
1: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
1: Gedzó meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
5: A közétkeztetéssel együtt átalakították az Etelka portált is. A mentők 200-nál több esetben segítettek Budapesten az ünnepi rendezvényeken, és 18 év után bukkant fel újra egy különleges hal a Balatonban. Szép napot kívánok, Fáji Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. A közétkeztetéssel együtt átalakították az Etelka portált is. A szegedi óvodai és iskolai étkezés-rendelési felületen számos fejlesztést hajtottak végre, hogy elérhető legyen a szabad szedéses étkezés a rendeléskor. Szeptember 1-től 5 intézményben lesz elérhető az újfajta menü. Tóth András a Nevelési és Kulturális Intézmények gazdasági szolgálatának igazgatója hozzátette, az új rendszer nem csak a kidobott étel mennyiségét csökkenti, de sokkal egészségesebb is lesz, mint eddig.
6: Ugye, ahol nem kerül bevezetésre általános iskoláknál a szabadszedés, ott bevezetésre került az AB menü. Lehetőség van továbbá laktóóvó vegetáriánus étkezés igénybevételére, illetve sertéshúsmentes étkezésre is, óvodai, általános iskolai és középiskolában is, illetve a kollégisták számára is.
5: Az IH rendezvény központban már be lehet váltani a színbérleteket. Kolonics Erika, a Szegedi Rendezvény és Média Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetője, a fesztivál főszervezője elmondta, keddig az IH ablakaiba várják a fesztiválozókat. Minden nap este 8-ig lehet felvenni a bérleteket, napi jegyeket, és itt kapjuk meg a VIP nyakba valókat is. A mentők 200-nál több esetben segítettek Budapesten az ünnepi rendezvényeken. Ezek közül 67 beteget kellett kórházba vinni. Idén is komplex mentési terv alapján hajtották végre az augusztus 20-ai tömegrendezvények egészségügyi biztosítását, és a mentőegységek a fővárosi tűzijáték idején a dunapesti és budai oldalának összesen 56 pontjára települtek. És 18 év után bukkant fel újra egy különleges hal a Balatonban. Július 1-én a Fonyódi múlónál pergetés során néhány süllőt követően egy zömökebb példány is előkerült. A süllő és a kősüllő mesterséges hibridje akvakultúrás körülmények között már 2003 óta ismert, de egy nagyon ritka hibrid halról van szó. Holnap kezdetben több felhő lehet az égen, de délután a napsütésé lesz a főszerep. A szél mérsékelt marad, esőre továbbra sem számíthatunk. Hajnalban 19, napközben 30 fokig melegszik a levegő.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 88!
0: Igazán változatos lesz a zenei kínálat ebben az órában, és rengeteg magyar dallal, én Büte Zsolt vagyok, most jön Alex Warren és a Fever Dream.
1: Szeged, kedvenc zenéi!
4: Nyár!
1: Szeged!
4: Rádió 88!
1: Most az élet!

Ez a zene még mindig jól szól a bulikban. Apu, vedd meg, ez volt a Well Hello dala itt a 88 hétvégében. 19 fokra számíthatsz hajnalban, hogyha esetleg kimaradnál éjszaka, mert hogy buliznál, akkor így kell készülni. Holnap pedig szintén nem lesz hideg, 32 fokot mérhetünk majd árnyékban. Itt a Rádió 88-ban Éva Maxénekel.

0: döntéshez is.
1: 88. Rádió 88.
0: Szeged.
2: Az életünk része.
3: Hello, Geszti Péter vagyok.
4: Sziasztok, itt Péter Fibori. Hallgassátok meg közös dalunkat.
5: Beléd szerettem.
3: Ez van.
0: 88.

Ezen a héten is feltöltöttünk újabb 20 dalt a rádió88.hu per zene oldalunkra, hogyha kitöltöd a zenei tesztünket, akkor nem csak nekünk segítesz, és magadnak, hiszen nagyon sok jó zenét fogsz hallani itt a 88-ban, hanem egy páros belépőt is nyerhetsz a Budapesti 101 Hang Depeche Mode Special Tribute koncertre, úgyhogy még egyszer rádió88.hu per zene. Itt van a zenei tesztünk, itt a 88-ban pedig most jön a Heaven Street 7 és a Hol van az a Crazy srác.

0: Mi jut eszedbe a szegedi nyárról?
1: Tiszapart.
2: Közös meccsnézés a haverokkal.
3: Kerti parti. Minden nyári élményhez van egy dalunk.
0: Nyár, Szeged, Rádió 88. Az életünk része.

0: Jövő héten végig kint leszünk a színen, és segítünk párt találni a szingliknek. Hogyha te is az vagy, akkor addig is érdemes figyelni és fülelni a Rádió 88-at, hiszen akár színbelépőt nyerhetsz, mellette pedig találhatsz egy jó társat, akivel kimész a színre. A részletek mindjárt kiderülnek, figyelj egy kicsit, utána pedig jön Jennifer Lopez és David Guetta dala.
1: Egyedül mész a színre? Ez még nem végleges állapot.
2: Elvárásod? Majka rajongó legyen? Macskás? Vagy legalább ne csámcsogjon evés közben?
1: A Rádió 88 most összeboronálja a szegedi szingliket.
2: Nincs még színjegyed? Akkor írj SMS-t a 0630 299 88 88-ra.
1: Mutatkozz be pár szóban, és írd meg, melyik napra keresel társad.
2: Kettő péntekig minden nap bemutatunk egy szinglit.

0: bejön? Ne csak hallgasd, írd rá! Pontosabban nekünk!
1: Ha ő is téged választ, mindketten kaptok egy színnapi jegyet. A többit már nektek kell összehozni.
0: Szingli!
1: Szingli 88! 8. Találd meg, akivel jobb lesz a szín! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Augusztus 20-a és 23-a között különleges pult nyílik a Virágcukrászda teraszán. Itt kóstolhatod meg az idei Magyarország tortáját és cukormentes tortáját, minden szelet mellé egy pohár granitával. Ünnepelj augusztus 20-án és az ünnepi hétvégén Magyarország tortájával a Virágcukrászda teraszán.
0: Hiányzik Szeged, amikor úton vagy?
1: A Rádió 88 appal a nyaralás alatt is veled marad Szeged hangulata.
0: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és hallgass Szeged kedvenc zenéit az odaúton, a strandon vagy hazafelé.
1: Rádió 88. Az életünk része.
3: Ahol a legjobb strandok vannak, ott a közelben megtalálod a Plusz Marketet is. Plusz Market Strand Party by Rádió 88. Idén nyáron 11 helyszínen, 16 alkalommal. A pontos helyszínek és időpontok a radio88.hu oldalon megtalálhatók. Plusz Market. Drogéria és élelmiszer. Pont jó árak, pont a közelemben. Nyáron a strandokon, még közelebb.
1: Ez reklám volt.

0: Körülbelül egy óra múlva fog eldördülni a startpisztoly, amikor is elkezdődik majd a Klub 88, itt a Rádió 88-ban. Most jönnek a hírek és az időjárás jelentés, utána pedig Eminem fog énekelni. Ez lesz majd a Houdini, amiután majd jön a Moving to the Sun, Hugeltől itt a 88-ban.
1: A hosszú hétvégén még több magyar dal a Csillagösvény Labirintus ópusztaszer támogatásával. Megtalálod az élményt.
2: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
3: Micsoda?
1: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
1: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
2: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
1: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda.
4: Egyre több fogyasztó fordul a Vármegyei Békéltető Testülethez. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete, és fegyveres rablók vitték el Matisse műveit. Szép napot kívánok, Fáy Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben országosan több mint 6000 ügyet zártak le, 6%-kal többet, mint egy évvel korábban. Csongrád-Csanád vármegyében is működik békéltető testület, amelyhez a fogyasztók is idén már a végső felhasználóként eljáró mikro-, kis- és középvállalkozások is fordulhatnak vitás ügyeikkel. Horváth Péter Károly elnök elmondta, hogy az esetek többsége egyességgel zárul.
5: Nálunk igyekeznek az eljáró tagok olyan egyességet létrehozni, hogy mindkét fél számára elfogadható legyen. Ez nálunk ilyen 35-40-45% szokott lenni az esetek számához viszonyítva, ami én azt gondolom, hogy egy elég jó arány.
4: Nemzetközi biblikus konferenciát rendeznek Szegeden augusztus 25-től. A háromnapos tudományos tanácskozás célja a vallási fanatizmus és a szent szövegek kapcsolatának vizsgálata. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia az elmúlt csaknem 4 évtizedben Kelet-Európa egyik legnagyobb teológiai tanácskozásává nőtte ki magát. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. A családi pótlékot augusztus 24-én fizeti ki az iskolakezdési támogatás 50 ezer forintjával együtt. A második 50 ezer forintos részletet november 30-áig kapják meg a családok utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Összesen több mint 400 ezer gyermek számíthat a juttatásra. És fegyveres rablók vitték el Matisse műveit. A híres Jazz című művészeti albumból származó, több mint 190 ezer dollárra becsült alkotásokat már visszaszolgáltatták a São Paulo-i könyvtárnak, ám a rablás során eltűnt 5 művet továbbra is keresik a hatóságok. A gyanú szerint azokat az illegális műkincspiacon keresztül már értékesíthették. Holnap kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás. Számottevő csapadék nem várható, a szél mérsékelt marad. Hajnalban 19, délután 30 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 88!
0: Mindjárt jön a dal, ami felrobbantotta 2026-ban a zenei világot. Hugeltől fog szólni a Moving to the Sun, Eminem és a Houdini után.
1: Szeged kedvenc zenéi.
2: Nyár.
1: Szeged.
2: Rádió 88.

Maya Cruz és a Break Your Heart volt itt a 88 hétvégében, hogyha szingli vagy és szeretnél elmenni a színre és társa találni, akkor küldj egy SMS-t a 32998888-as számra, mutatkozz be röviden és írd meg, hogy melyik napra keresel társat és figyeld a Rádió 88-at. Kettől péntekig minden nap bemutatunk egy szinglit, aki szintén társat keres a színre. Ha úgy érzed, tökéletes meccs lennétek, akkor jelentkezz majd, ha ő is téged választ, akkor pedig mindketten kaptok egy szín napi jegyet itt a Rádió 88-ban. A magyar dalok hétvégén pedig a Queen Bee-vel megyünk tovább, ez az, egy autó a Serpentinen.

0: T-Rex és a Faithless Dallas volt, ez volt a New Religion itt a 88 hétvégében, ami megalapozta már a Klub 88-ra a hangulatot, ami rövidesen, azaz este 8 órakor fog kezdődni 4 DJ-vel, és egészen éjfélig fog tartani. Vasárnap sem lesz hideg, 32 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 19 fokra számíthatsz. Most jön Biolex, utána pedig Madonna énekel.
1: Zavaros az este,

0: A Rádió 88-at hallgatott Szeged kedvenc zenével szeptember 1-től átalakul a műsorrendünk, ráadásul reggel új műsorvezetők érkeznek. A részleteket meg fogod majd találni a Rádió 88 honlapján, és természetesen itt adásban is kommunikálni fogjuk. Én Büte Zsolt vagyok, mindjárt jön a halott pénz és a máshol.
1: Túl vagy az ebéden, jól esne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer.

0: Szeged kedvenc zenéi szegedi érdekességekkel.
1: Szépen keverve, nem sietősen.
0: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
0: Rádió 88, az életünk része.

0: Mi jut eszedbe a szegedi nyárról?
1: Iszapart.
2: Közös meccsnézés a haverokkal.
3: Kerti parti.
4: Minden nyári élményhez van egy dalunk.
0: Nyár, Szeged, Rádió 88. Az én.

0: az este itt kezdődik. Nyitsz Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: A hosszú hétvégén is mindent megteszünk, hogy kikapcsolódj, indul a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja. Én Büte Zsolt vagyok, a hírek és az időjárás jelentés után DJ Tani Mixét hallhatod.
0: Napközben is dolgozol. Mi is?
2: Azon, hogy neked jobb legyen.
3: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
4: Na gyerünk mindenki!
0: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
5: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
2: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
0: Rádió 88, az életünk része.
6: Petíció indult a tervezett ipari, logisztikai és közlekedési fejlesztések miatt Szegeden. Fertőző trópusi betegség jelent meg Bács-Kiskunban, és berepülne a NASA a Szaturnusz holdjának barlangjaiba. Jó estét kívánok, Fáji Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. Petíció indult a tervezett ipari, logisztikai és közlekedési fejlesztések miatt Szegeden. A kezdeményezők attól tartanak, hogy Klebelsberg telep és a környező kertvárosi területek életét jelentősen átalakíthatja a növekvő teherforgalom. Ugyanakkor támogatják a vasúti teherszállítás bővítését. Kismárton Zsolt, a Klebelsberg telepi polgári kör egyesület elnöke elsőként azt kéri, hogy minden beruházás és fejlesztés engedélyezésénél legyen elsődleges szempont a nyugodt, kertvárosias lakókörnyezet megőrzése.
7: A lakosság nagyon szeretné megőrizni ezt a kertvárosi létet, de azt hangsúlyozom, hogy a fejlesztés ellen nem vagyunk. Hogyha fejlesztik a téli kikötőt, hát fejlesztik, de akkor oda van vezetve a vasút, tehát akkor a forgalom az történjen vasúton.
6: Szeptember közepén újra a Boroki a főszerep Szegeden, jön a 14. bortér. A nyitónapon 18 óra 30-kor szüreti felvonulás lesz a Széchenyi tér, Dugonics tér, Dum tér útvonalon, majd több koncert is lesz. A fesztiválon Tolvaj René és Nika is fellép. A borok mellett pálinkák, kisüzemi sörök, kézműves portékák és ételek is várják a kilátogatókat. Fertőző trópusi betegség jelent meg Bács-Kiskunban. Chikungunya lázzal fertőződött meg egy 53 éves nő, miután Mauritiuson járt. Ugyanebben az időszakban egy Pest vármegyei 18 éves férfinál importált maláriát is kimutattak tanzániai útja után. Mindkét betegséget szúnyogok terjesztik. A halálozási arány rendkívül alacsony, a fertőzöttek többsége egy héten belül jobban lesz. És a NASA gömb alakú miniatűr drónokkal fedezné fel a Szaturnusz holdjának, a Titánnak a rejtett barlangjait. A Spark nevű projekt keretében apró robotrajokat fejlesztenének, amelyek berepülhetnének a felszín alatti barlang és víznyelő hálózatba. A Titán különlegessége, hogy a Földön kívül itt találhatók az egyetlen ismert felszíni tavak, folyók és tengerek. Holnap kezdetben több felhő lehet az égen, de délután a napsütésé lesz a főszerep. A szél mérsékelt marad, esőre továbbra sem számíthatunk. Hajnalban 19, napközben 30 fokig melegszik a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál DJ Tani.

Használd ki a hosszú hétvége minden pillanatát, és bulizz egy nagyot a Rádió 88-al. Ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja. Most programajánló következik a Bárkában 9 órától. Damien szolgáltatja a zenéket. A Tisza Dokkon 11 órától a Summer Session Party lesz. A Thunder Clubban pedig éjféltől reggel 6 óráig techno partival várnak. Itt a Klub 88 pedig egészen éjfélig fog szólni, úgyhogy lesz idő bemelegítésre. Ez programajánló volt, ebben az órában pedig DJ Tani, az ország legfiatalabb DJ lánya szolgáltatja.

0: Ebben az órában DJ Tani szolgáltat a Szeged kedvenc zenét Mixben. Ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja. Szép estét kívánok neked, hogyha most csatlakozol hozzánk. Én Büte Zsolt vagyok. Egészen éjfélig tart a műsor. A következő órában pedig Damien Mixét hallhatod itt a Klub 88-ban.
1: És most vissza a Szeged kedvenc zenéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál Damien.
1: Az

88 Szeged legnagyobb klubja, hogyha van egy kis időd, akkor töltsd ki a zenei tesztünket, ami szerdán frissült, újabb 20 dalt hallgathatsz meg 20 másodpercben, és hogyha ezt megteszed a rádió88.hu per zene oldalunkon, akkor tiéd lehet egy páros belépő a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre, ugyanis ez lesz majd, amit ki fogunk sorsolni. Itt a Klub 88-ban ebben az órában Damien Mixét hallhatod, 10 és 11 óra között Buzsik érkezik, utána pedig 11 és éjfél között Timo mixe szól. Ez a Klub

0: Minden szombat este négy DJ gondoskodik a felhőtlen kikapcsolódásról itt a Rádió 88-ban. Szép estét kívánok neked, én Büte Zsolt vagyok. 10 és 11 óra között DJ Buzsik, 11 és éjfél között pedig Timo. Mixét hallhatod, ez a Klub 88, Szeged legnagyobb klubja.
1: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
2: Az este így kezdődik.
3: It's all yours.
1: Klub 88.
4: A lemezjátszóknál DJ Buzsik.

Let's go.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az este így kezdődik.
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál.

0: klubja. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Az esélyi eszülhét
0: szóljon. Klub 88.
2: A lemezjátszóknál Timo.

0: szegedi nyár is az életünk része. Az életünk része.
1: Fagyizni a szökőkútnál.
2: Kifeküdni a Tisza partra.
3: Napfelkeltéig bulizni a belvárosban.
4: Éld meg a nyár minden pillanatát Szeged kedvenc zenéivel.
0: Nyár.
4: Szeged.
0: Rádió 88.
4: Rádió 88.
0: Az életünk része.
4: Egész éjszaka veled vagyunk. Szeged kedvenc

0: Mi jut eszedbe a szegedi nyárról?
1: Tiszapart.
2: Közös meccsnézés a haverokkal.
3: Kerti parti.
4: Minden nyári élményhez van egy dalunk.
0: Nyár, Szeged, Rádió 88. Az életünk része.
4: Az életünk része.

0: Napközben is dolgozol? Mi is?
1: Azon, hogy neked jobb legyen.
2: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
3: Na gyerünk mindenki!
0: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
4: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
1: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
0: Rádió 88, az életünk része. Rádió 88,
1: az életünk része.
0: Egész éjszaka veled vagyunk, Szeged kedvenc zenéivel.

0: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet. Minden este 8-kor nyit Szeged legnagyobb klubja. Kapcsolódj be, és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al. Check this out. Ma este is 8-tól Klub 88. Az este itt kezdődik. Itt kezdődik. Rádió 88.
1: Az életünk része.
0: Egész éjszaka veled vagyunk Szeged kedvenc zenéivel.